0: ez a dal nem indítja be a napodat,
1: akkor semmi.
0: Magyar slágerek a Forrás Rádióban.
2: Szó is elválasz a tőled, ne kérdés legyen a válasz. Én rájövök, vagy megtörök.
0: Ha ez a dal nem indítja be a napodat,
1: akkor semmi.
0: Magyar slágerek a Forrás.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán,

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.
0: Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és

0: sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da da da da da
1: Hajnalra, ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Munkacsoportot hozott létre a honvédelmi miniszter a hadfelszerelés fejlesztési programmal összefüggő szerződések vizsgálatára. A Temesvári Filmfesztivál versenyprogramjában szerepel Párfi György legújabb filmje, kiállítás nyílik Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Munkacsoportot hozott létre Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a hadfelszerelés fejlesztési programmal és általános működéssel összefüggő szerződések vizsgálatára, derül ki a hivatalos értesítő csütörtöki számában megjelent miniszteri utasításból. Eszerint a munkacsoport vizsgálata emellett a 2022 és 2026 között megkötött valamennyi még hatályos teljesítés alatt álló, továbbá már teljesedésbe ment vízterhes és ingyenes szerződésre is kiterjedhet. Ezeken túl a munkacsoport a honvédelmi minisztérium által megkötött képviseleti felhatalmazáson alapuló nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A munkacsoport elnöke a tárca parlamenti államtitkára, aki december 31-éig jelentést készít a miniszter részére a szerződések vizsgálatának eredményéről. A Temesvári Csáhu Cinema Nemzetközi Filmfesztivál versenyszekciójában vetítik Párfi György legújabb A tyúk című filmjét, közölte csütörtökön a bukaresti Liszt intézet. A július 15-e és 19-e között megrendezendő Temesvári Filmfesztivál versenyprogramjában 6 európai nagyjátékfilm szerepel. Párfi György filmjét július 16-án vetítik a Timisz moziban. A szervezők meglepő, merész és találékony alkotásokat válogattak a versenyprogramba, amelyek képesek meggyőzni a közönséget a kortárs európai mozi életére. Írják a fesztivál honlapján. A tyúk idén már a második romániai filmfesztiválon szerepel, júniusban a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon is levetítették az egyik legelőkelőbb vetítési helyszínnek számító főtéri szabadtéri nézőtérám. A Rondella Galéria új időszaki kiállítása Nagy Sándor Zoltán grafikus művész alkotásait mutatja be, Színes lett, maradhat címmel Esztergomban. A rendhagyó tárlat megnyitóján július 12-én délelőtt 10 órától maga a művész vezeti végig az érdeklődőket a kiállításon. A tárlat július 12-e és augusztus 9-e között látogatható a Rondella Galériában, kettől vasárnapig 11 és 16 óra között, a belépés ingyenes. És végül sport. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. A 8 éve világbajnok, 4 esztendeje ezüstérmes európai csapata 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Dembele 18 méteres próbálkozása döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mint a 2022-es elődöntő. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Csütörtök, szóvic csütörtök. Köszönöm szépen mindenkinek, aki az SMS-ben hozzájárult. Hát annyit csak, hogy a neveteket nem fogom elmondani, hogy délután még a szemébe tudjatok nézni a családotoknak. Szóval nem kell emiatt aggódnotok, nem kell emiatt izgulnotok egy pillanatig sem. Borzalmas lesz, túléljük, és akkor utána már tényleg jön a hétvégi hangulat. A legkeményebb hallgatóink azok, akik ezt a blokkot is teljes mértékben túlélik és tudják élvezni is. Úgyhogy készüljetek. Az első, ez egy nagyon életből vett és életszerű szituáció lesz, amit most itt vázolok. Ezeket szeretem legjobban az ilyen vicceknél, a szóvicceknél. Mit mond a gerincferdüléses vízi sportoló? Erre mondjuk van egy alternatív megoldásom, hogy au, de nem. Tehát mit mond a gerincferdüléses vízi sportoló? A szörf eláll a hátamon. Na, szép, nem? Hogy hívják az eltűnt kínait? De nem túl piszik. Nincsen. Hogy hívják a részeg görög taxisofőrt? Ezt ki lehet találni, Roland itt lenne, ezt kitalálná. Metaxi. A következőt imádom. Tükör tojásra rajzoltam egy smiley-t. Mi az? Na mi? Kaján vigyor. Tényleg bocsánat, tényleg elnézést kérek mindenkitől. Na mindegy, a következő vicc, amivel zárom a blokkot, az 2021-től már annyira nem aktuális, de ettől még nekem nagyon tetszett, és akkor szerintem ennek szellemiségében ezt a rovatot most lefejezem, aztán nem sokára Andival folytatjuk. Miért van Németországban kancellár? Na miért? Mert kell. Érted? Hogy vagy? Ma még nem dumáltunk, így bezárkózott mindenki a saját kis szobájába.
2: Be, igen, nagyon dolgoztunk ma, igen. Hát jól vagyok, köszönöm.
1: Víg a reggel?
2: Hát azt nem mondanám, mert a reggeleim sose vígak. Föl kell kelni. Korán kell kelni, nem ez, hogy föl kell kelni, korán kell kelni.
1: Ez mindig jó egy reggeli szórakoztató műsorban. Tehát ez teljesen rendben van ebben a formában. Jó, figyelj, akkor beszélgessünk a témánkról, mert szerintem ezt mind a ketten nagyon élni fogjuk és élvezni fogjuk. Pszichológusok kutatásából indultam ki, de aztán tegnap én magam is nagyon elkezdtem ezen agyalni, mert lehet benne valami, hogy állítólag mi sokkal, de sokkal keményebbek vagyunk, mint a mai fiatalok, mint a mai gyerekek. Hát. Na ez ennyi? Tehát ez kész a téma?
2: Szerintem, igen. Ez szerintem is így van.
1: Igen, mert hogy ugye egyrészt minket leküldtek játszani, erre hivatkoznak nagyon komolyan.
2: Aha.
1: Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly érvelés. Nem tudom, te hányszor hallottad ezt a mondatot, hogy sötétedésre legyetek otthon.
2: Igen,
1: mi ezt kismilliószor, tehát ez nálunk
2: így van. Mikor felvillan a lámpa, akkor
1: az, igen. De hogy ez is úgy, hogy sötétedésre, tehát akkor már kezdett sötétedni, de akkor még, lehetett.
2: De akkor még lehetett, igen. Még húzni lehetett egy picit az időt.
1: Igen, és biztos veled is előfordult, hogy egy kicsit később értél haza, meg voltak. Ezek még nem a pasizások, hanem csak a nagy lakótelepezgetések. És húzni lehetett az időt, most mondtál valami nagyon jót, tehát hogy mi ezt nem utáltuk. Leküldtek minket délutánra, aztán ott el voltunk. Uh-huh. Emlékszel, hogy milyen jó volt ez? Mi azt csináltunk egész délután?
2: Hát nagyon sok mindent egyébként, főként a játszótéren voltunk szerintem, de nagyon sok mindent csináltunk mi is. Jó, sok hülyeséget is teszem hozzá, most ezt inkább én nem mesélem el, hogy mi volt az egyik ilyen, de hogy tényleg el tudtuk magunkat foglalni. Beszélgettünk, játszottunk, páramáztunk.
1: És élünk, és túléltünk, nem?
2: Tehát,
1: hogy ez nagyon durva, hogy mindannyian itt vagyunk, és állítólag ennek köszönhetően meg is keményedtünk, bár most ez a csuklótörés ez nem erről tesz tanúbizonyságot esetemben, de igen, és olyan készségek fejlődtek ki bennünk, amik a mai gyerekeknél már állítólag nem. Nem tudom, hallottad ezt a, nem tudom, ilyen mémet, vagy láttad ezt a mémet, amikor így kiírták, hogy minket régen ugye kiküldtek, és az volt a büntetés, hogy a szobafogság, ma pedig az a büntetés, hogyha kiküldenek valakit, és akkor nincsen ott a PlayStation, vagy a nem tudom én mi, és benn vannak a gyerkőcök. Nyilván tisztelet a kivételnek.
2: Igen, sajnos ideig jutottunk. Igen, biztos, hogy vannak kivételek, de az esetek többségében szerintem bent vannak a gyerekek.
1: Azért nekem megvannak azok az időszakok is, amikor azért unalmas volt lent. Tehát, hogy nekem megvan, hogy miket csináltunk nagyjából, de amikor unalmassá kezdett válni, akkor mindig kitaláltunk valamit, hogy feldobjuk az életet. Nekem így, ami nagyon megvan, kiskoromban még a krétás rajzolgatások korszaka, akkor megvan az is, hogy találtunk valami lomtalanításon egy ilyen ilyen ruhaszárítót, és akkor arra csíptettük föl a rajzainkat, és kezdtük el árulni más gyerekek szüleinek a rajzokat. Na. 20, 30, 40, 50 forintért, és akkor jött egy szülő, hogy jaj, de cukik vagytok, és akkor én ezt most megveszem, és akkor holnap majd biztos az én gyerekemért fogjátok ti megvenni, és akkor mondtam, hogy én ilyen vacakokra nem költenék, ezt mondtam gyerekként, tehát hogy, na, hogy igazából ott csak nyerészkedés volt, akkor volt ott egy patak, ott ebihalakat néztünk, fogdostunk, ott volt az életem legkomolyabb sérülése, amikor egy sörös üveget neki csaptam vagányul, mert a haveromnak sikerült, én is a patak szélének, de nekem megvágta a térdemet. Na, az anyom máig itt van.
2: És akkor most már mindent értünk, hogy felnőtt korodban miért tölt el a kezed?
1: Igen, elárulja, hogy ami másnak megy, az nekem annyira nem. Onnan van egy ilyen emlék, tök érdekes, nekem nem sok ilyen gyerekkori emlékkép maradt meg, de az megvan, hogy volt egy ilyen kis utánvonója a haveromnak, ami ilyen bicikli mögé köthető volt, és arra ültetett rá, és azon vontatott el engem. Tehát ott próbálta megmenteni az életemet, és akkor szirénázva rohantunk vissza. Biciklizések, BMX volt ilyen, arra is volt szirénám, meg ilyen hangos bemondom, az Németországból jött. És aztán később jöttek a nagy görhoki mérkőzések, amikor csak akkor kellett félremenni, amikor jöttek az autók.
2: Na de látod, hogy el tudtuk magunkat bármivel foglalni igazából. Tehát mi is ugye ugróiskolát csináltunk, akkor tollasoztunk, pingpongoztunk, akkor volt nekünk is olyan, hogy dinnyét, hát nem loptunk, hanem hogy elkönyörögtük a dinnyét az Árus bácsitól, mert már amúgy is meg volt lékelve, mert régen ugye volt ilyen, hogy meglékelték a dinnyéket, és akkor legalább meg lehetett kóstolni. És akkor kanállal lettük a dinnyét, tehát, hogy annyira jók ezek a dolgok.
1: Na, egyébként hol fordult ez meg? Tehát hát, ez egy nagy
2: igen,
1: kérdés.
2: Igen, Kristóf is ezt kérdezi.
1: Igen, ugye, azt hogy felolvasod, mit ért?
2: Igen, az, hogy ez mind igaz, de ezt a gyerekek nem maguktól csinálják. A ti, mi generációnk ezeknek a gyerekeknek a szülei, akik nagy nosztalgiákban vannak, hol volt a váltás?
1: Igen, tehát igen. Hogy hol és mi történt?
2: Az a baj, hogy a mi generációnk szerintem egy kicsit jobban vigyáz is a gyerekekre, tehát jobban félti a gyerekeket. Míg amíg minket leengedtek, meg amikor még kisebbek is voltunk a játszótéren, nem állt ott mellettünk az anyukánk, hanem leült, és akkor a padról figyelt esetleg, vagy beszélgettek, és akkor mi ugye mászhattunk, meg mindent, velünk is történtek balesetek, de ugye valahogy nem éreztük belőlük ezt a félelmet, és ugye minket sem gátolt semmiben. A mostani szülőket, ha megfigyeled, meg nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de hogy ott állsz a mászóka mellett, és így rettegett arccal várod, hogy mikor fog leesni a gyerek. Tehát,
1: ja, nem. Kigáncsolom, hogy essen és tanulja.
2: Hát nem, csak mondom, jogos, hogy valahogy a mi generációnk szerintem sokkal jobban félti a gyerekeket, mint ugye a mi szüleink. Nyilván ők is féltettek minket, csak azért egy kicsit ezért lettünk talán életképesebbek, mert hogy hagyták, hogy kibontakozzunk.
1: Igen, és van ennek valahol alapja, már hogy ennek a jobban féltésnek ugye a közösségi kommunikáció miatt azért sokkal több eset eljut hozzánk, és sokkal több mindenről tudunk, sokkal több veszélyforrás is van ezen keresztül, illetve nyilván van abban jogalap, hogy így jobban vigyázzunk a gyerekünkre, hogyha ezekről tudunk. De ez a túlvédés, ez a gond valahol, és ebben nehéz megtalálni a határt. Igen. És én annó megfogadtam egy ilyet, aztán többé-kevésbé próbálom betartani. Egy ismerősöm mondta, hogy ő törekszik erre a gyerekénél, hogyha valamivel próbálkozik, akkor ne az legyen a reflex, amit sok szülő elkövet, hogy jaj, le fogsz onnan esni, meg nem tudom én mi, hanem akkor oda menni, ott lenni alatta, tehát elkapni, hogyha zuhan, de azért mégis támogatni, meg tudod csinálni. És igen, akkor itt is van egy nagy para, mert ugye a gyerekednek az agyára kell bízni, hogy neki van belátása, hogy amikor ott az apa, akkor megpróbálhat valamit, amikor nincsen ott, akkor nem próbálhatja meg. De hát mindentől meg nem lehet mindenkit megvédeni.
2: Nem, meg hát nagyon sok mindent elintézünk helyettük, ugye? Tehát, hogy azzal se, a kapcsolatban sem indítjuk el őket az önálló élet felé igazából, hogyha mindent elintézünk helyettük. Tehát, hogy az azért van az, hogy most ugye a fiatalabbak egy kicsit, hát nem feltétlenül mindegyik, de azért a többsége olyan elveszett.
1: Jó, azt nézem, hogy egyébként itt a kutatásban arra hegyezik ki, és ami nekem izgalmas volt, azt még azért beemelem, hogy az életkornak megfelelő biztonságos kockázatok azok fejlesztik a megküzdési képességet, és a sérülések hozzájárulhatnak a probléma megoldó képesség és az önbizalom kialakulásához. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek olyan visszajelzések, olyan élmények, amikre úgy szükségünk lehet, és a mai gyerekek több időt töltenek képernyő előtt, és nagyobb szülői felügyelet mellett élik az életüket, ahogyan te is mondtad, és arra iverulhatnak a probléma megoldó megoldó képesség és az önbizalom kialakulásához. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek olyan visszajelzések, olyan élmények, amikre úgy szükségünk lehet, és a mai gyerekek több időt töltenek képernyő előtt, és nagyobb szülői felügyelet mellett élik az életüket, ahogyan te is mondtad, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a biztonságos keret

0: mi hajnalnak, hát soha nem tanítottuk, hogy veszik, működik, de tudja.
1: Igen, csak mi adjuk a kezükbe. Tehát, hogy
0: ők veszik el?
1: Hát de nem szabad nekik odaadni.
0: Ebben a témában bődület, hogy mennyi üzenet érkezett. Én kértem, hogy írjátok meg, hogy titeket meddig engedtek, meddig volt kimenőtök, illetve hát még mobilunk sem volt, de hogy azért úgy bíztak a szülőkben, hogy mégis hazatérünk, és mivel töltöttétek a gyerekéveket. Néhányat nézzünk már meg ezek közül. Törzshallgatóink közül válogassunk szerintem, mert itt sokan írtak. Mónika írja, szia Ádi, mivel én itt Tatabányán nőttem fel, mi addig maradhattunk lent, amíg fújtak, azt hiszem ez 6 óra lehetett, vagy 7, erre már nem emlékszem, persze voltunk, vagy 10 évesek. Fújtak, az gondolom a fütyülésnek egy helyi verziója?
1: Fogalmam sincs, nálunk itt ugye 6 órakor szól az erőműi.
0: Ja, az a, tehát akkor lehet,
1: nálunk,
0: az...
1: de nem tudom, hogy ő most Tatabányai-e, hogyha erre gondol.
0: De akkor volt egy ilyen univerzális
1: jelzés.
0: De lehet,
1: jelzés. Hogy van, lehet, hogy ő neki fütyültek otthon, vagy nem tudom.
0: Mert nálunk is volt, megmutatom a nagypapámnak a... Ha aha, ez hangzott el, akkor tudtuk, hogy nekünk haza kell mennünk. Ez volt a rédőfügy. Vagy nem, de sosem mondtuk ki, de hülye hangzik igen. Így.
1: Nekem az egyik nagymamám, ő neki szokása volt, hogy ő kikiabált az ablakon, hogyha nem sikerült hazaérnem. Meg hát volt olyan is, amikor le is jött, mert volt, hogy a barátnőmnél voltam, az egyik barátnőmnél is. És végig ordibálta a Dózsa kerti sétáló utcát a nevemmel, és így hallottuk fönn a negyedik
0: előtt.
1: Nem, csak úgy, hogy Andika! És jártott a körbe-körbe sétáló utcába, úgyhogy igen, hát ez egy kicsit nekem gyerekfejjel ciki volt, de hát a mama meg aggódott, tehát hogy
0: De sokan megerősítik egyébként, amit mondtál. A Mónika írja, hogy igen, Andi, igazad van, az erőmű volt, Kristóf rákapcsolódott, igen, az erőmű, anya és Tatabánya, és ő is ezt mesélte. Akkor a Robi írja, hogy az volt a legjobb, amikor azt mondták, hogy ha belefulladsz a tóba, akkor agyonverlek. Ezek a mondatok hányszor el. Ezek hányszor el.
1: Igen, meg ezzel, ha beleesel a pocsolyába, akkor igen, szintén ezek, igen.
0: Aztán itt Panna sorolja a mai világban a különböző veszélyforrásokat, amik tök jogosak, és...
1: Jogosak, igen. Viszont egyébként ezt ne felejtsük el, hogy pedofil hálózatok azért nem csak azóta vannak sajnos, amióta ugye az internet létezik, csak az a baj ezzel az egésszel, hogy mi nem tudtunk róla. Tehát, hogy azért voltunk valószínűleg egy kicsit, vagy a szüleink azért voltak nyugodtabbak, mert nem tolták annyira az arcunkba. De sajnos ezek a dolgok, ezek léteznek már nagyon-nagyon régóta, de az biztos, hogy valahogy a társadalom változott, az 100%, tehát egyre több ilyen van, egyre veszélyesebbek, és nem csak a pedofil hálózatok, hanem minden más dolog is. Tehát, hogy valamiért az emberek, nem tudom, tehát más, tényleg, azzal viszont tényleg egyetértek.
0: Azért Istvánra se kötöttem volna biztosítást. Esztergomi vasúti suhanc voltam, vagy a vasút melletti kis erdőben, vagy most kapaszkodj, az orosz lőtére játszottunk.
1: Hát
0: ott azért lehet dolgokat találni, nem?
1: Lehet, igen.
0: Megtalált a kis Istvánk a világháborús bombát? Vagy...
1: Ja, igen, mik ezek, amire rálépsz, hogy hívják azok a taposok.
0: Jaj, ezt muszáj elmesélnem, talán ide is kapcsolható. Öcsém ment még régen egy ilyen utazásra Albániában, olyanokkal, akik már jártak egyébként Albániában, és ismerték a környéket, akkor még nem volt nagy divat a repülőzés, és hát ugye Albániában az aknamezők azok ilyen tök népszerűek, meg híresek. És egyszer csak annyit látott, mikor megálltak egy pihenőre, hogy a Csabi, aki rendszeresen járt Albániában, nagyon vadul integet neki, mikor ők kiment a rét közepére pisilni. És akkor közölték vele, hogy az egy aknamező, ahol állsz, ne félj, de óvatosan gyere vissza.
1: Úristen.
0: Odaig még eljutott.
1: Ó, Istenem, visszafelé milyen rossz lehetett?
0: Visszafelé, mert egyen egyszerűen. De volt a puszilkodós fogó, azt mi találtuk fel. Az meg olyan volt, hogy ha elkaptad a lányt, akkor meg kellett puszilni.
1: Na, jó van.
0: Na, ez az.
1: Jó játék.
0: Te fel lehet ezeket dobni.
1: Hát fel, igen.
0: Bújocska, izgi az? Én nem tudom, annyira nincsen meg gyerekkoromból, hogy túl sokat bújocskáztunk volna.
1: Szerintem az elején még biztos, hogy nem nagyon örülnének ezeknek a játékoknak, de utána amúgy élveznék.
0: Tehát ha belejönnek, akkor jó.
1: Igen, elkezdenél velük ilyeneket játszani, akkor biztos, hogy szeretnék. Meg amúgy szerintem az iskolába fogocskát játszanak még most is.
0: És mennyi volt az elefántfogó, amikor úgy kellett, mint az elefánt ormánya rakni a kezed, akkor volt a halászfogó, amikor nem engedheted el a sort. Ezek jók voltak.
1: Én utáltam ezt az elefántos fogót. Moni írja itt a számháború.
0: Te számháborúztál?
1: Igen, számháborúztál.
0: Nagyon ritkán.
1: Képzeld el, de nem mi erdőbe ráadásul, és hát azt ugye tudjuk, hogy én nagyon nem vagyok, nem szeretem a bogarakat, meg semmi ilyesmit. Imádom az erdőt, de állandóan befújom magam minden szarral, hogy aztán ugye ne jöjjön rám semmi se. És volt olyan

0: Gyerek, aki az avarba beledugta a fejét, hogy ne lehessen a számot őszél leolvasni róla, én meg így néztem, inkább olvassák le a számot, mint hogy beledugjam a fejét.
1: De ez nem úgy van, hogy ez, hogy égimádás, földimádás nincs? Tehát ja. Fölfele nézni, lenézni, ilyesmi, igen. Megfordítani a 6-os, 9-esre legenda sztori, azt nem. Kidobós, na az hallod, a kidobós, azt mindig tesi órá játszottuk. Én tényleg minden sportban béna voltam. Tehát amikor kövér gyerekként át kellett ugranom a zsámolyt, vagy a szekrényt, vagy nem tudom én mit, ilyen dobbantóról, akkor is hassal beleszálltam. Tehát, hogy nekem semmi nem ment. De kidobósban akkora király voltam, fogalmam nincs miért, de ebben mindig a végéig maradtam, egyszerűen nem tudtak eltalálni. Ebben én nagyon jó voltam.
0: Ja, hát igen. De az lehet mondjuk agresszív is. Tehát, hogy az agresszív is vált az a játék, úgyhogy de jó, az mondjuk nekem is tetszett a kidobós.
1: Monika számára írja, hogy csalánosba dobtuk az ászlót, hogy ki ne vegyék, és így nem tudtak nyerni, ugye, mert ott a vége a játéknak az, hogy meg kell találni a másik csapat zászlóját. Akkor írta nekem itt a rendszer, hogy gumizás. Ti játszottatok vala a gumizás gyerekkorotokban? Nem tudom, mi ez a gumizás.
0: Hát vagy az, amikor a kezedre rakod a gumit, és akkor így tudod így, ja. Tudod ez, amikor így, vagy pedig az, amikor ugye van a nagyobb gumi, és akkor tudod, így át kell ugrani vele, meg ugye ott is ugyanaz a technika, csak ott ugye ugrabugrász.
1: Golyózás.
0: Az a gumizás. Szerintem olyat mi játszottunk.
1: Golyózás nekem is megvan, az üveggolyókkal, de jó, hogy nincs itt a rólad, hogy lereagálja ezt a témát.
0: Már a gumizásnál elvettettük volna.
1: Fontos a biztonság. De hogy a golyózásnál ugye annak igazából, hogyha komolyan játszottad, akkor annak az volt a tétje, hogy ott elveszítheted az üveggolyóidat. Uh-huh. És a nagyon szépeket is, mert ott ugye az volt, hogy mi úgy játszottuk, hogy volt egy adag üveggolyód, a másiknak is volt, és hogy a koccantak, akkor amit megütöttél, az a tied lett.
0: Itt Kristóf azt írja, hogy van mi ez? Szappan, buborék, kölni, rúzsa, nagy ugráló kötél. Na, én ezt nem ismerem.
1: Gondolom, ezt mondogatni kell közben, nem?
0: Lehet. Nem tudom. Én nem ismerem ezt a játékot.
1: Micsoda, próbáljuk már kitalálni. Tehát szappan, buborék, kölni, rúzs, a nagy ugráló kötél. Tehát gondolom, hogy a nagy ugráló kötélen kell ugrálni, gondolom.
0: Az oké. De hogy és akkor mi van, hogyha ezt mondogatod?
1: Várjál, biztos mindegyik valamilyen ugrás. Tehát a szappan, buborék, az pukkan, a kölni az illatos, a rúzs meg száj. Na, és akkor mi van?
0: Na jó, de és akkor mi van? Hát ez az.
1: Írd már meg, Kristóf, meg akarjuk érteni.
0: Hogy zajlik ez a játék? Ki azt akarjuk próbálni? Nézem.
1: Rúzs, szappan, buborék, kölni. Három vagy négy gyerek választ magának, vagy gyökér, 4G, azt írta. De 4 gyerek szerintem. Hát három vagy 4 gyerek választ magának egyet ebből, tehát mondjuk akkor választom a rúst, te választod a szappant, és amelyiknél megakad, ott helycsere lesz. Tehát akkor valószínűleg mondják, és akkor kell váltani.
0: Ja, értem.
1: Azt nem kérdeztem meg tőled, hogy szerinted ma ki nyer. Ugye te még játékban vagy az argentin tippeddel.
0: Igen.
1: Franciaország, Marokkó ma este. Mi lesz?
0: Franciaország.
1: Neked is francia. Senki nem tippel Marokkóra. Tehát tényleg még van itt 2-3 felület, amit át kell néznem.
0: Franciák jók.
1: Ennyi. ez akkora ennyi. Igazság volt, mint amiket a Roland szokott mondani a különböző állatokról adásban.
0: Kíváncsi vagyok, mi lesz amúgy. Lehet, hogy az argentinok fognak végül a franciákkal küzdeni.
1: Tehát a franciák jók, és
2: szerintem a kékbána az ugye nagyon nagy állat.
1: Ezek a tények.
0: Hát ez kb. Hasonló magasságokban zajlott, de hát most mondhatnék itt focis szakzsargonokat, ha tudnék, de nem tudok.
1: Igen, tegnap én is belefutottam egyébként, hogy így sportról beszéltek sportemberek így, hogy hát is az nyilvánvalóan, nyilvánvalóan neked.
0: Ja,
1: de
0: hát
1: oké, persze,
0: igen.
1: Nyilvánvalóan, hát úgy van, evidens, persze. Nekem az nyilvánvaló, hogy azt a sportot játszek, ami a sport nevében benne van. Tehát, hogy ezek a nyilvánvaló tények. Naphíre jön.
0: Hát képzeld el, hogy igazából ez már egy hetes történet, de hogy ugye érkeztek hulmán langúrok a fővárosi állatkertbe, ez egy majomfajta, ha jól tudom,
1: jó a neve. Igen.
0: És ez 74 év után vannak újra.
1: Ja, tehát hogy
0: ilyenek. Tehát, hogy eddig nem voltak.
1: Amúgy ez nagy szó, nem tudom, hogy tudod-e, de ez úgy működik az állatkerteknél, hogy van nekik egy ilyen állatkerti Tinderjük, nagyon leegyszerűsítve, vagy egy ilyen felület, és ott beírják a különböző állatkertek, hogy nekik milyen állatra van szükségük, mások meg, hogy miből van sok, és akkor így megy a cserebere állatkertek között, de pénzt nem adhatnak egymásnak. Tehát, hogy nem veszünk állatot, hanem ezek itt cserebérelnek. Tehát ez nagy dolog.
0: Aha. Én most annyit csináltam, hogy szavaztam egy kis állatra, hogy mi legyen a neve, úgyhogy ennyit tudok hozzátenni ehhez a fővárosi állat és növénykertnek a Facebook. Mi volt? Bajár? Vagy nem is tudom, mi volt az talán.
1: De ez milyen állat?
0: Aj, most nem tudom, valami macskaféle.
1: Macskaféle, oké, és mi lesz a neve, hogyha te nyersz?
0: Hát ez.
1: Ja, ez lesz a neve?
0: Igen, aha, egy de amúgy félének... nem tudom, mi a macska félének a neve, mert valami fura neve van. Ilyen hasonló, mint ez a Hulmán langúr. Hogy...
1: És mit csináltak ezek a szerencsétlen majmok?
0: Megszöktek, képzeld el. Két nap telt el az érkezésük óta, és utána megszöktek. De egyébként azt írják a cikkben, hogy amúgy jellemző rájuk, hogy így menekülnek, és akkor, hogy ugye nagyon oda kell rájuk figyelni a beszoktatásnál, mert hogy ez így jellemző.
1: De akkor lehet, hogy ezért nincsen ilyenünk 74 éve, nem?
0: Lehet.
1: Valahol elmentek.
0: Igen.
1: Ugye mi bejárósak vagyunk az állatkertben, mert van bérletünk.
0: Ja,
1: és igen. Pont a múltkor volt egy ilyen állatelkalandozó sztori. Nem tudom mennyire, mikor volt utoljára a fővárosi állatkertben. Régen?
0: Nagyon régen.
1: Nagyon rég. Az a lényeg, hogy most nagyon sok helyen vannak teknősök. Van olyan rész, ahol el vannak kerítve, de van olyan rész is, ahol igazából ki tudnak mászni, és ott van egy ilyen kis patak, meg ilyenek, és egy kicsit így el tudnak császkálni, de nem nagyon. És egy teknős pont a párzási fészekkeresési időszakában így elcsászkált, és két idős néni ott teljesen bepánikolt ott, ahol a teknős béka volt, hogy ez itt meg fog halni. Tehát, hogy ez eljött, és nem a teknősös részem van, és hogy biztos úr, nem tudom, ilyen állatkertőr gondozó, hogy csináljon valamit, vigye el innen, meg izé. Aztán fogta a zöld ruhás, és fölrakta a teknőst, elmagyarázta nekik nyugodtan, hogy hát most ilyen időszak van, ezek elcsászkálnak, és fölrakta őt nem vissza a teknős részre, hanem csak így fölrakta a domboldalra oda a fűbe. És ez a két néni utána még tanácskozott, hogy ők meg akarják menteni az állatot. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy ennyire nem foglalkoznak velük, és hogy én fölveszem, én visszaviszem, én hova vigyem, hogy ne akarjunk már megmenteni minden állatot, amit az állatkertben látunk, tehát tudják ők, mi van.
0: De hát meg ha azt mondják, hogy ez jellemző ilyenkor, akkor higgyük el nekik, tehát igen. Azért ők csak tudják.
1: Meg egyébként szerintem elég jó dolgok van. És azon gondolkozom, hogy Kristóf milyen állat az állatkertben. Van neki ilyen szarva, ilyen csavarszarva. És Kristófnak az volt a hobbija, hogy folyamatosan kidugta a fejét a kerítésen, és eljátszotta, hogy oda beszorult. És képzeld el, ezt frankon elmondták ott a gondozók, hogy ő ezt napról napra eljátsza, mert szereplési mániás, és abban reménykedik, hogy ételt kap az állatkert látogatóktól, de bármikor ki tud onnan menni. De már nagyon idegesek voltak a gondozók, hogy minden nap jelzik nekik, hogy Kristóf beszorult, segítsenek már rajta, az meg csak ott szerepel és ételt akar szerezni. Tehát, hogy...
0: Kicsit ilyen Madagaszkár jellegű, nem? De ott volt ilyen jelenet. Amúgy megnéztem, Manulkölyök.
1: Manulkölyök?
0: Igen,
1: ilyen?
0: És én a Bajárra szavaztam, hogy az legyen a neve.
1: Azt írják, hogy muflon, meg kos, nem tudom, mi volt Kristóf. Jó, mindegy, hagyjuk. A neveknél nekem a víziló a kedvencem. Azt tudod, hogy ki a két víziló most?
0: Nem.
1: Tücsök és Justina.
0: Istenem.
1: Tehát azért vannak jó.
0: Tücsök? Egy vízilónak azért az...
1: Jön a kis tücsök.
0: Istenem.
1: Nagyon cukik. És amit én hoztam, az pedig nem más, mint a biodóm. Én azóta nem jártam az állatkertben, hogy ezt megnyitották, de nyilván itt voltak mindenféle botrányok, politikai vitározások, ebben nem is akarok belemenni, meg hogy mennyi pénzből épült, meg hogyan épült, meg ilyenek, de hogy sokan kiakadtak azon, hogy ebben a biodómban mennyire nincsenek állatok. És most azon gondolkozom, hogy kirakott az állatkert egy posztot, én imádom az állatkertet, szerintem tök jó a kommunikációjuk, meg tök jól bánnak az állatokkal is. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy ezt a posztot bár ne tette volna, vagy nem tudom, ilyen cuki ez is, hogy most akkor ciki vagy nem ciki a biodóm, és van-e állat az állatkertben? Rakták ezt így ki. Itt leírnak mindenféléket, majd utána elkezdik felsorolni, hogy igenis vannak állatok a biodómban, és elkezdik sorolni, hogy milyen állatok. És akkor kapaszkodj.
0: Legyek.
1: Hulmán. Bali seregéi. Ezt inkább ne írták volna ki. Palavani pávafácán.
0: Istenem.
1: Luzoni kérekpatkány. Saki sima fűgyik. Tehát, hogy ilyenek vannak benne. Jó, hát itt ott van ez a bazin egy biodóm. Ki tudja, hogy ez a hány ezer négyzetméter. Itt ki is írtam, hogy mekkora az egész. De bazin nagy. És akkor ott van egy fűgyik. Tehát, hogy már bocsánat, de hogy meg nem biztos, patkány. Hogy ez egy hibám, hogyha nem veszem észre a fűgyikot.
0: Hát meg a patkány is mondjuk szerintem nem biztos, hogy ott mutogatja magát.
1: Ott van még a henkel. Ezt támogatja valamilyen cég? Tehát ez úgy henkel, vagy na, mindegy.
0: Nem
1: a
0: tudom.
1: Henkel lapos farkú gekkó, a sarkantyús teknős és a smaragdcsótány.
0: Na jó van.
1: Meg a koi. Tehát,
0: köszönjük, engem már elijesztettek a patkány-csótány kombóval.
1: Már ne rakták volna ki. Na jó.
0: De, na azt igen, még ha gekkót írják, akkor azt mondom, mert az cuki.
1: Hát vagy valami nagyot, amit észreveszel nagyító nélkül is. Tehát, hogy... Mindegy, de mindegy. Egyébként nagyon jó az állatkert szerintem tényleg, tehát hogy ez nem ellenük, csak hogy ezt most így kirakták, hát jó. Mondtad ezt a bogaras témát, lehet, hogy erre rámászom holnap, mert én ezt nem tudtam rólad, hogy te ennyire bogár ellenes vagy. Ez egy új dolog, ami kiderült. Na majd keresek holnapra neked valami jó kis bogarasod, mert egyébként pont most olvastam, hogy nálunk a 11. kerületben ellepték állítólag a csótányok az Allé bevásárlóközpontot.
0: Úristen!
1: Ez most egy friss hír, akkor ezt holnap feldolgozzuk.
0: Jó ide, jó. És akkor most elmész vásárolni valamelyik üzletbe, és akkor hazaviszed a csótány?
1: Hát most megy a balhé, azt nem tudom, hogy ez mennyire bulváros, nyilván utána kell néznem holnapig, hogy ellepték. Holnap megbogarazlak.
0: Jó, örülök.
3: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, szép jó reggelt, 6 óra múlt 32 perccel, és megyünk kifelé a hétből, az utolsó íjéstelen napon. Roland ma még nyaral egy kicsit, remélem, hogy feltöltődik rendesen, remélem, hogy a naptejet is használta, és ezt a jövő héttől kiegészülünk majd természetesen, de ma is itt vagyok veled, és Andi is jönni fog majd. Mi van az internettel? Olyan lassacskán indul ez a mai nap, nem? Vagy nem tudom, olyan fáradtan, majd bele kell lépnünk a gázba itt a későbbiekben, hogy felpörögjenek a dolgok, nem tudom, valamiért pénteken ennél könnyebben szoktam ébredni, a mai nap nem nagyon ment. Tehát, hogy így befele jövet is eljutottam a szenilitásnak egy újabb fokára egyébként. Képzeld el, hogy ilyenkor reggel 2 kávét szoktam meginni, mostanában rossz itt a kávéfőzőgépünk, ezért kiárok a folyosóra, és akkor ott van egy ilyen automata, mindig készülök apróval, tehát mint régen az uzsi pénz, amikor mentem gimibe, vagy talán még előtte kisiskolás koromban, amikor a hotdogra mentem rá a büfében. Na mindegy, de hogy az van, hogy itt mindig készülök, és lefőztem az első kávémat, behoztam ide a stúdióba, majd kicsit később, mikor itt tettem, vettem, akkor úgy voltam vele, hogy na azt már biztos megittem, úgyhogy készítettem még egyet. Most van itt 2 pohár kávé, és esküszöm, nincs meg az emlék, hogy én ezt ne ittam volna meg, szóval vagy valaki után töltötte, ami nem túl valószínű ilyenkor hajnalban, meg úgy általában itt a stúdióban, de most megint van. Bőven van kávém, egy vödörrel. 14 fok van egyébként, és süt a napsütés marad, majd 27-ig melegszünk, és felhők lehetnek, csapadéktól nem nagyon kell tartani, de nem kizárt. Na, megint sokat mondhatok, hétvégén hasonlóan meleg lesz, jövő héten a 32 fokot is megütjük majd. Jó. Na, az utakon mi volt? Hát amikor én jöttem idefele, akkor rend volt. Egyébként a közlekedési informnál az van, hogy az M1-es autópályán Bicskétől erősödik a forgalom, de nézzük meg ennél sokkal fontosabb szerintem a mi magas leseinket. Zsolt mint ír, Buenos Morgan, M1 Pesttől Tatabányáig jól autózható, baleset és hatóság mentes, Pest felé nagy a forgalom, Bicskétől Szárligetig viszont áll a külső kamionos sáv. Tehát az oké, sajnálom. Halló, itt van velünk, úgy látom már Gyula is, egyes úton Tata-Herceghalom vonalon mérsékeltebb a forgalom, lassú a haladás, Bicske előtt is pár központ előtt kisebb torlódás tapasztalható, balesetmenteset, akkor úgy látszik, hogy kezd egy kicsit felsűrűsödni a helyzet. Idefele jövet volt egy autó, aki valamiért nem mert a külsősávban menni, és így középen vitte a kocsiját. Elég bosszantó volt a szitu. Ja, meg még valami, ugye most mindenféle okokból próbálják újra szervezni itt az M1-es felújításos dolgokat, de ugye van egy olyan rendelet, hogy amiben már belekezdtek a munkások, azt már nem lehet elvenni egy meglévő cégtől. Nem tudom, hogy mi, hogy zajlik, de azt tudom, hogy most már 9-kor úgy nagyon elkezdenek dolgozni. Tehát igazából 9-kor már sok minden történik, és Budapest felé van egy szakasz, ahol már ott van a harmadik sáv. Néztük, tök jól néz ki. 2029-re meg is leszünk. Remélem egyébként, hogy ebben majd lesz variáció, vagy ezt továbbfejlesztik. No, hát akkor most műsorvezetői megrovásban részesítek mindenkit, aki tegnap nem figyelmeztetett, mert miért is nekem kéne tudnom, hogy mikor vannak a VB meccsek, hiszen végül is csak a rádióban dolgozom, és az a feladatom napról napra, hogy felkészüljek az aktuális dolgokról, amúgy meg van egy VB játékunk, de nyilván nem engem kell leszúrni ebben a témában, hanem téged, drága hallgató. Miért nem írtad meg nekem? Honnan kellett volna tudnom, hogy jövő hétfőn még nem VB döntő jön? Na jó, bárhonnan, ugye? Gyakorlatilag az van, hogy én tegnap szerintem 2-szer, de legalább egyszer, talán 3-szor vagy 4-szer is elmondtam, hogy amikor vége a VB-nek, akkor utána fődíj sorsolás jön nálunk a VB játékban. Hát nem kell ezzel megvárni majd a VB-nek a végét. Ki hallott ilyet, nem? Az van, hogy hétfőn még azt hiszem, hogy játszunk, de most már én semmit nem merek kijelenteni. Azt nézem, július 9 az kimarad, igen, és akkor utána, tehát úgy látom nagyjából így a negyed döntők után lesz nálunk egy végleges eredmény sorsolás, amikor is a fődíj sorsáról döntünk. Tehát nem kell megvárni majd a VB-nek a legvégét ahhoz, hogy ezt valaki megkapja tőlünk. A VB dönt ugyanis csak július 19-én lesz. Így bizony. New York, New Jersey, MetLife Stadium, ott történik majd. Egyébként most már tényleg utána néztem a dolgoknak, és azt látom, hogy a negyeddöntők 11-ére lezárulnak, aztán jönnek az elődöntők, kis szünet után 14-15, lejátszák majd a bronzmérkőzést is július 18-án, és a döntő 19-én lesz. Na most mi ehhez képest, még egyszer azért ránézek, hogy most már nem mondjak baromságot, úgy látom, hogy hétfőn még hirdetünk majd egy nyertest, és utána a fődíjazott is kiderül. A napi nyereményeink azok továbbra is 4 órás önfeled dárcozások, családdal vagy barátokkal a Tatabányai Haggis dárció voltából. A fődíjunk pedig egy wellness hétvége kétfő részére 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással, természetesen a Duna Residence felajánlásából. No, nézzük át a tegnapi eredményeket, meg a tippeket. Ugye megtörtént, aminek meg kellett történnie. Franciaország, Marokkó, bejött a papírforma, bejött, amit tippeltünk. Franciaország nyert, bár egyébként Marokkó tök jól tartotta magát egészen a fél időig, azt hiszem 0-0 volt, de aztán én már nem voltam ébren, és Mbappé, valamint Dembélé lőtték a gólt, ami továbbjutást okozott, vagy gólokat. Így tehát 2-0 az eredmény, és képzeld el, hogy több tökéletes válasz érkezett, szóval ez azt jelenti, hogy több jó válasz adó közül kell sorsolnunk, és kifejezetten le a kalappal azelőtt, aki egy emberként, vagy egyedül megtippelt, hogy Marokkó fog nyerni. Hát ha bejött volna, nagyot nyersz, ez most nem jött be, de ha bejött volna, nagyot nyersz, és egyébként Marokkó tök jól teljesített. Már zöldfoki köztársaság szinten voltak. Ez kijelenthető szerintem. Jó, a műsor végén tehát sorsoljuk a napi nyertest, és ami még itt van, hogy ma is lesz meccs 21 órakor, itt Spanyolország küzd majd Belgiummal. Roland azt tippelt itt a kis házi játékunkban, hogy Spanyolország lesz a VB győztes, bár ő brazil szurkoló, ezt mindig elmondjuk. Hát, akkor most hajoljunk Roland felé egy kicsit, bár egyébként, hogyha Spanyolország, Belgium, akkor mit tudok fölhozni? Spanyolország utcán narancs, Belgium csoki, narancsos csoki jó, de azért mégis inkább a mediterrán, a spanyol nyer nekem. Tehát szerintem Spanyolország, Belgium 3-2, én ezt mondom. Tippel meg te is, hogy mennyi lesz a rendes játékidő végén az eredmény, és írd hozzá a nevedet is. Ezt megteheted egészen délután 6-ig, és hogyha eltalálod, akkor bizony tiéd lesz majd a napi nyereményünk hétfőn, aztán meg még egyszer fődíjat is sorsolunk majd. Ami fontos, hogyha döntetlen tippelsz a rendes játékidő végére, akkor azt is írd meg, hogy melyik csapat nyeri majd meg a mérkőzést. Itt is vannak az első tippek, most zuhannak be az SMS Viber falunkra, ezt nagyon szépen köszönöm. És még egy fontos, 6 óráig fogadjuk be a helyes válaszokat. Tegnap is jött jó válasz, még a meccs előtt 21 óra 48-kor valakitől, itt nézem az SMS falat. Hát ő már sajnos nem kerül be a kalapba, egészen egyszerűen azért, mert 6-kor ezt zárjuk. Nem tudom miért, lehet, hogy előtte már kiderülnek olyan dolgok, hogy mit tudom én, valakinek hasmenése van, és nem fog játszani, meg ilyesmi, és akkor szeretnénk, hogy teljesen tiszta legyen a játék nálunk. Valami ilyesmi lehet, szerintem. Jó, a mai napra is klassz dolgokkal készültem, méghozzá a csótányokkal, mert hogy tegnap kiderült Andiról, és itt a Best of-ban is hallhattad, hogy Andi bizony nagyon gyűlöli a bogarakat. Ez nekem egyébként egy tök új információ volt róla, még így ennyi idő után is kiderülnek újdonságok, úgyhogy szerintem klassz lesz egy kicsit behozni ezt a vonalat, mert pont a mi kerületünkben állítólag az Allé bevásárló központot ellepték a csótányok. Jó, hát ennél azért árnyaltabb a helyzet, nyilván egy kicsit bulvárosan fogalmaznak, de azért most ez problémát okozott nálunk, és hát a csótány nem könnyű kiirtani. Úgyhogy mi bogarazunk egyet, és megnézzük, hogy Andi mit utál a legjobban, majd sorba állítjuk a különböző bogarakat, izgalmas lesz ez a téma, és miután Andi hát így teljesen elförmett, és lejön az életről, azután megbeszéljük, hogy miért fáradunk el jobban nyáron, még akkor is, hogyha kevesebbet dolgozunk. Mondhatnád rá, hogy hát a meleg miatt, és egyébként részben igazad is van, de ennél azért árnyaltabb lesz a helyzet, mivel péntek van, ezért játszunk majd ki vagyok-e játékot, egymás fejére írunk neveket, és akkor ki kell találnunk majd egymást, ezt videóformában is közvetítjük, és természetesen még ebben az órában beülünk majd az időgépbe is, szóval azt hiszem, hogy nem lesz itt jó műsor elemekből hiány. Én még megiszom a kávémat, rápörgök erre az időgépre, aztán nem sokára beleülünk. Nagyon klassz dolgok történtek így július 10-én, szóval szerintem rendkívül izgalmas lesz. Ébredj szépen lassan, hogyha teheted, akkor ne túl a mai napot, vedd olyan péntekesre, vagy nyaralgass egy kicsit a napban, és hogyha szeretnéd, akkor játsz velünk 0629789785, vagy csak szólj hozzá a műsorhoz, tegnap is annyira jó volt látni az interakciótokat. Az SMS és Viber számunk 0629789785. Buenos morgen mindenkinek!
0: Ez itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan!

Buenos morgen mindenkinek, 3:47 múlt 2 perccel, és itt az ideje, hogy az időgépbe huppanjunk, és megnézzük, hogy mi történtek ezen a napon. Egyébként tényleg nagyon szép a lista, tehát van miből válogatni. Július 10-e van, és még 174 nap hátra az évből, de hát most annyira nem számoljuk, mert jön a nyári szünet, az azért klassz lesz. Az Amáliák ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket. Alma is van, szomszédokban volt, nem? Aztán Silvanus Ulrike, és mi tetszik még, Kenese, mint keresztnév, ez se rossz. Kanut, ezt is adhatod valakinek a mai napon akár. Csak akkor egy nap lesz a névnapja, meg a születésnapja, és ez nem biztos, hogy buli. No, nézzük meg akkor a születésnaposokat, hogyha már rákanyarodtam. Ezen a napon született 1590 Calvin János, ugye a francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, 517 éve jött a világra. Aztán 1813-ban megszületett Rózsa Sándor, alföldi betyár vezér, az ő nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik, ez is úgy ránk van, nem, hogy egy ilyen rablót ünneplünk. Bár egyébként a mai történelemben, vagy a mai kultúrában is vannak ilyen bűnözők, akiket ünneplünk. Egyébként Ambrus Attila is ilyen, csak hát ő jó útra tért, azért úgy teljesen más a gyerekfekvése, nem? A viszkissel kapcsolatban. Nikola Tesla ezen a napon született 1856-ban. Ő az AC-t találta ki, az AC-DC zenekarból. Bizony, a váltakozó áramú villamosenergia rendszer egyik legnagyobb úttörője volt, és ezen kívül egyébként az indukciós motorhoz is volt köze, ezt is ő szabadalmaztatta, ami izgalmas, hogy kicsit utána néztem, kíváncsi voltam rá, hogy vajon fizette a Tesla autómárka cég a család leszármazottainak valamennyi pénzt a névért, de képzeld el, nem, ennyi idő távlatában nem kell, meg nem is volt levédve ilyen értelemben, úgyhogy védjegyesítették az autóiparban, innentől az autóiparban ezzel a védelemmel más már nem hívhat így autót, de ők csak tisztelegnek ezzel Tesla előtt, na ez a szép megoldás, nem? Aztán, hát még itt a régebbiek közül még nem emeltem ki Proustot, francia író, ugye 1871-ben született, az eltűnt idő nyomában az egyik leghíresebb műve, a modern család Sofia Vergarája is ezen a napon született, már hogy ez az eredeti neve volt, 1972-ben nevezték el így, és Jessica Simpson is ezen a napon született, jaj, de szeretem a, azt hiszem, Rejoice, az a címe az albumának, a karácsonyi lemezét, 1980-as popstar, divattervező, televíziós személyiség. Szóval színes nevek és személyiségek ezen a napon. A popzenében, illetve a rockzenében is nagy nap ez a mai, inkább mondom a rockzenét. Ezen a napon jelent meg a Hard Day's Night Nagy-Britanniában. Ez a Beatles egyik legmeghatározóbb albuma lett. Egyébként a Beatleshez is minden nap tudnánk csatolni valamit szerintem. És 1965-ben pedig a Rolling Stones Satisfaction to the I Can Get No dala vezette az amerikai slágerlistát, és minden idők egyik legismertebb rock dala lett. Vajon ezekre így megemlékeznek, vagy ezekről megemlékeznek, és akkor pesgőznek, vagy hát nem vagyok benne biztos, hogy nekik erre van szükségük, hogy pont emiatt amúgy is pesgőznek. 1981-ben bemutatták a The Fox and the Hound, a Rókák és Kutyák című Disney klasszikust. De Rókák meg a Kutyák, rókakölyök korukban eléggé jóban vannak, meg kutyakorukban. Aztán a megható barátság az neccesebb, mert ugye állítólag felnőtt korban a természet és az emberek elvárásai miatt egymás ellen kell szegüljenek. Ezt ugye a Vukban is megtanultuk, vagy abból is, de itt egy barátság történik. Egy barátság történetét írja le ez a mese. Tök érdekes, nekem totál kimaradt. Én a mai napig nem láttam. És 2016-ból hadd hozzak még ide valamit, ezt idén kéne mondani amúgy, de a Portugália a hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte Franciaországot, és története során először megnyerte a labdarúgó Európa bajnokságot. Hát ezt nem ismétlik meg idén, és emiatt nem fogok én mindenféle nyereményeket kapni itt a stábban. Na mindegy, ez van. Találmányok, szabadalmak. Itt ugye, amit mindenképpen meg kell említeni, az Edson P. Clarke-tól a tintaceruza, 160 éve történt. Ez nem egyezik meg a golyóstollal, vagy semmi ilyesmivel. Ez arra jó, hogy főként ruhára lehetett tartósan lemoshatatlan feliratot készíteni. Aztán 1938-ban Howard Hughes 91 óra alatt körberepült a Földet. Itt az volt a nagy kérdésem, hogy mikor és hogyan tudott pisilni. Utána néztem a dolognak, nem szünet nélkül csinálta, 71 órát repült egyébként összesen, és 6-szor megállt menet közben. Azt nézem, Párizs, Moszkva, Omszk, Jakutsk, Fairbanks és Minneapolis, itt szállt le, főként tankolt, meg leengedett.
kondenzvizet, de azt nézem, hogy azért 71 órás repülést, hogyha mondjuk 6-szor szakítasz meg, az is 10 óránál több egyet abban, de azt azért nehéz bírni. Lehet, hogy úgy nyomtad, mint a Forma 1-es pilóták, hogy ott senkit nem érdekel semmi, mi történik a kabinban, az ott történik. Aztán mi izgalmas még, fellőtték a Tesla egy műholdat, emiatt lehetett először élő televíziós közvetítést csinálni Európa és Észak-Amerika között, ez azért nagyon nagy szó, és 62-ből még említsük meg Niels Bohlin 3 pontos biztonsági övét, ami egyébként az autós biztonságot nagyban alátámasztotta, mi is ezért tudunk nagy eséllyel nem belehalni egy-egy ütközésbe. Aztán Nikola Tesla nemzetközi napját tartjuk a világnapok között, nemzeti kis cica nap is van, hogyha valaki nem annyira nagy elektromosság fan. Örökbefogadás, felelős állattartás, ez a fontos, tehát ma fogadj örökbe állatot, és Piña Colada nap is van, a Puerto Rico-ból származó világszerte népszerű trópikus koktélt ünnepeljük ezen a napon, szóval Roland, remélem, hogy ma ilyen tusfürdőt használtál, vitted magaddal oda a szállodába is, ahol éppen vagytok. Jó, azt hiszem elmondtam a mai fontos dolgokat, meg még korábbról egy hír, egy aktualitás, amit nagyon sajnálunk, Bonnie Tyler is itt hagyott minket. Egyébként június 11-én csütörtökön fellépett volna még itt a Deja Vu Fesztiválon is Szegeden, de nagyon rosszul volt, Portugáliában sürgősségi műtéten esett át, ott mesterséges kómába ejtették, azt hiszem valami bélperforáció, bélfal kiszakadás volt, amit nem tudok pontosan, hogy mi okozott, vagy minek a következménye, de sajnos nem élte túl ezt a mesterséges kómát, nyugodjon békében, ezt tudom mondani, nagyon sokunknak meghatározta az ő zeneisége, és meg is határozza majd a zenei fejlődését, és arra gondoltam, hogy most rendhagyó módon egy dallal búcsúzunk tőle, hát mi más lenne ez, mint a Holding Out for a Hero. Legutóbb a Shrekben hallottam, de mindenhol felbukkan, egy örökérvényű klasszikus, szóval arra gondoltam, hogy akkor most ezzel integetjük őt el. 6 óra, 53 és fél perc ennyi a pontos idő, és hogyha játszani szeretnél velünk, akkor ezt megteheted. 0620 978 978 5, a BB játékunk nyitva áll előtted, meg úgy üzenhetsz is, közlekedési írt, meg olyat, mint amit mondjuk Anna Mária írt. Jó reggelt mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 31-ével bezár a ferencvárosi lőtér, több mint 10 000 sertést ölnek le Szerbiában. Jakö Vivien 1500 gyorson is ezüstérmes. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Évekig zavarta az ott lakók nyugalmát a ferencvárosi lőtér, de július 31-ével bezár, közölte a szociális és családügyi miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos a bejegyzésében közölte, a lőtér rengeteg problémát okozott a lakótelepen lakók számára, a hangos lövésektől nem tudtak pihenni, az idős emberek féltek. A közlekedési és beruházási miniszter az MTI-vel csütörtökön azt közölte, Vitézi Dávid miniszter arról tájékoztatta a 9. kerület polgármesterét, Baranyi Krisztinát, hogy a MÁV-nak és a neki eljuttatott levele nyomán a terület tulajdonosa a MÁV felmondta a MÁV Aszódi telepen lévő lőtér bérleti szerződését. Ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megkeserítő ügynek lesz vége, írta a minisztérium. Több mint 10 000 sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban, a szerémségi Herkócán, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter csütörtökön. A tárcavezető a szerbiai közszolgálati televízióban elmondta, az állatok leölését a következő 2 napban végzik el. A miniszter arról is tájékoztatott, hogy az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-tól 12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést. A nyugat-szerbiai szerémségben és a macsvai körzetben jelenleg több aktív járványbócot tartanak nyilván. A szerbiai hatóságok közlése szerint fokozott járványügyi intézkedéseket vezettek be a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A programsorozat során a komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A mai napon 18 órától Hausleitner Franciska olvas fel, akit Pető Marcell csellójátéka kísér. És végül sport. Jakö Vivien ezüstérmet szerzett 1500 méter gyorson az úszók ifjúsági Európa bajnokságán csütörtökön Münchenben. A Budapest Honvéd 17 éves versenyzőjének, aki ősz óta ismét nevelőedzőjénél Kocsis Mártánál készült a Tatabányán, ez már a második ezüstje, miután a korosztályos EB keddi nyitónapján is a második lett, akkor 400 méter vegyesen. A magyar csapat 3 nap után 3 medálnál tart, szertán a nyírbátori Antal Dávid címét megvédve az első helyen végzett a 200 méteres pillangó úszás döntőjében.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos idő lesz, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csak egy dal.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Szép jó reggelt mindenkinek! 7 óra múlt egészen pontosan 5 perccel. Jaj de jó, jaj de jó, jaj de jó! Sok SMS érkezik a játékunkra, a VB játékunkra, és ez amúgy így van jól. Ami viszont nagyon fontos, mielőtt erről beszélünk, nézzük át a közlekedési dolgokat. Most belefutottam egy hírbe, amit a körzetünkben rendkívül fontos lehet. Tatán majd, hát nyilván idővel, mert most még csak megszavazták, de 2 új trafipax létesülhet. Eredetileg az volt a terv, hogy ezt összehozzák 2 millió forintból, de ezt most 10 millióra bővítették ezt a keretet. Jó, azért még el kell majd készülniük, de azt mondták, hogy az egyik Agostyánban a Tardos felől érkező bevezető utó lenne, a másik pedig a Kakas utcában a Komárom felől érkező bevezető szakaszon. Tataiak meg környékbeliek, mit szóltok ehhez? Jó ez, hogy akkor majd nem fognak annyira átszáguldozni a kedvenc helyéteken, vagy rossz, mert hogy már itt is fotóznak. Tudjátok, most elég sok helyen létesítenek ilyeneket, most megtaláltam erről egy cikket, csak úgy általában kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek. Nyugodtan ezt is írjátok meg. 0629789785, ez az SMS Viber számunk. Közben nézem, az M1-es az egyre sűrűbb, fölük Budapest felé, de az a friss információm, hogy különösebb baleset ma még nem történt. Jó, ez maradjon is így. Hány foknál tartunk? Most ráfrissítek, szerintem ilyen 15-nél, nem, 16-nál. Jól van, ma a 27-et is elérjük majd, eső legközelebb csütörtökön lesz, tehát addig kell majd várnunk, de nem is baj, hétvégén napsütéses meleg időnk lesz, akár 30 fokot is mérhetünk majd. Na és akkor kanyarodjunk rá a VB játékunkra. Ma sok ember közül fogunk sorsolni, mert eltaláltátok, hogy a franciák 2-0-ra verik meg a marokkóiakat, viszont újra lesz egy tippelésünk, ma este lehet majd megint meccset kitalálni, vagy eredményt eltalálni, és egy áldás küzdelem az, amire számíthatunk. Talán egyel nehezebb lesz ezt kitalálni, mert mintha Roland azt mondta volna, hogy a belgák elég jól menetelnek, na most Spanyolország-Belgium mérkőzés várható ma estére, ez magyar idő szerint 21 órakor lesz, és itt az dől el, hogy kitalálkozik majd a tegnapi győztessel Franciaországgal, tehát hogy azt látjuk-e majd nem sokára, hogy Spanyolország-Franciaország, vagy hogy Spanyolország-Belgium. Szóval tippel meg, hogy a mai Spanyol-Belgium mérkőzés rendes játékidőben milyen eredményre végződik majd, és hogyha döntetlenre vonatkozik a tipped, akkor azt is írd meg, hogy ki lesz a nyertes. Mindezt megteheted ma délután vagy este 6 óráig, aztán nem mondom, hogy holnap, de hétfőn ezzel kapcsolatban sorsolunk, mert majd lesz jövő héten fődi sorsolásunk is, mutatom, hogy milyen nyereményeink vannak, elég klassz a felhozatal, figyelj csak!
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Na hát ezt kínáljuk, és kívánjuk, hogy te nyerd meg, lehet ám tippelgetni, és hát a tegnapi meccsről pedig a mai műsor végén a jól tippelők megtudhatják, hogy melyikük kapja meg a napi nyereményünket. Ebben az órában már témázgatunk Andival, ugyanis csótányok lepték el az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpont környékét. Kicsit bulváros, de azért tényleg elég sok van. Ott nálunk a 11. kerületben most ezzel kell küzdeni, és hát ugye a csótány viszonylag nehezen legyőzhető. Andi tegnap már mondta viccesen, és nagyjából igaza van, hogyha levágod a fejét, még akkor is megy tovább. Szóval lesz itt majd küzdelem, hozom a dilemmákat, meg összerakjuk a nagy bogár rangsort, mert tegnap megtudtam Anditól, hogy igazából nagyon fél az ilyen rovarféléktől, meg bogaraktól is, úgyhogy ez nekem egy új információ, és biztos, hogy nem fogom annyiban hagyni. Majd sorba rakjuk, hogy mi a legundibb, úgyhogy nyugodtan te is írd meg, hogy mit utálsz a legjobban ezek közül, az állatok közül, mi az, amit szeretsz, cukinak tartod-e őket, olyan vagy, mint a kislányom, hogy a bodobácsra mindig rácsodálkozik, megmosolyogja és boldogan integet neki, vagy egészen másképpen viszonyulsz ehhez, hogy teljesen őszinte legyek, én csak a poloskákkal vagyok nagyon rosszban, azokat egyszerűen gyűlölöm. Na mindegy, kibeszéljük majd a nagy bogár témát, és előtte még hozom a horoszkópot, itt vannak már a legfrissebb horoszkópikus információk a kezeim ügyében, a kezeim között, ezen a papíron itt, ezt most előre is hozom, ezzel megyünk tovább, begyakorlom, aztán elmondom neked is, most 7 óra múlt 10 perccel, gyere velem, 0-20-97-8-97-8-5, Egy nagy slágerrel megyünk, jó, hogy segíts az indulást a nap elején. Nagyon szeretem Meghan Trainor és T-Pain jönnek, ez pedig a Been Like This. Buenos Morgan!
0: Buenos Morgan!

Klassz Morgen, ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, íjésről

0: 7 óra 20 lesz egy perc múlva. Buenos Morgan, szép jó reggelt mindenkinek, a Forrás Rádió ébresztő műsorát hallgatjátok, és bőven-bőven jönnek a tippek bizony itt a VB-s játékunkra. Egyelőre túlnyomó többségben a spanyolokat tartjátok esélyesnek, úgyhogy úgy látszik, hogy többen kockáztatják meg itt idézőjelben is viccesen a papírformát, mint mondjuk az ellenkezőjét ennek. Na mindegy, ami viszont jön, és amit sokan vártok, tudom, hogy sokan várjátok, az nem más, mint a horoszkóp.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk! Jöjjön a horoszkóp!
0: Kos, ma könnyebben veszed az akadályokat, mint gondolnád. Egy váratlan ötlet sok időt vagy energiát spórolhat meg neked. Bika, érdemes figyelned az apró részletekre, mert ezek hozzák meg a sikert számodra. Este egy kellemes beszélgetés feldobhatja majd a hangulatodat. Ikrek, ma minden adott ahhoz, hogy új emberekkel kerülj kapcsolatba. Egy spontán program sokkal jobban sikerülhet, mint tervezted azt. Rák, bízz jobban a megérzéseidben, kérlek, most jó irányba vezetnek, nem rákjárásban hátrafelé. Egy régi ügy végére megnyugtató pont kerülhet, fordulatot vehet ez az ügyed. Oroszlán, most könnyen magadra vonod a figyelmet, használd ezt okosan, valaki értékelni fogja a határozottságodat. Szűz, ma érdemes egy kicsit rendet tenned magad körül, vagy a gondolataidban, a nap végére sokkal könnyebbnek érzel majd mindent. Mérleg, egy kedves gesztus többet jelenthet valakinek, mint hinnéd, ne halogasd azt, amit már régóta szeretnél elintézni. Figyelj, Skorpió, ma gyors döntéseket kell hoznod, de a józan eszed nem hagy téged cserben, egy kellemes meglepetés mosolyt csalhat az arcodra. Jön a nyilas, kíváncsiságod új lehetőségeket nyithat meg előtted, egy rövid utazás vagy kiruccanás ötlete is felmerülhet benned, vágj bele! Bak, kitartásod most látványos eredményt hoz és hozhat. Este szánj időt a feltöltődésre, mert a következő napok mozgalmasak lesznek, jön a hétvége, tudod? Készülj rá! Vízöntő, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhetsz, még akkor is, ha ezt nem keresed. Egy spontán beszélgetés vagy váratlan találkozás olyan ötletet adhat, amely a következő hetekben a hasznodra válhat. Halak, ma könnyebben megtalálod a közös hangot azokkal is, akikkel eddig nehezebben ment, egy apró öröm emlékezetessé teheti számodra ezt a pénteket. No hát akkor ennyit a horoszkópikus információkról, most pedig kanyarodjunk rá a bogaras témánkra. Bár Andi és közülem szerintem én vagyok a bogaras, de Andi viszont retteg ezektől a bogaraktól, rovaraktól egy forma szinten. Tudom, ne is írjátok, én ezt biztos, hogy százszor össze fogom keverni. Tudom, hogy a csótány az rovar, utána néztem mindennek, de én ezeket mindet bogarazom. Na, de hogy is van, minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Na majd ezt is megbeszéljük Andival. A lényeg, az Allé bevásárlóközpont és környékét elvileg ellepték a csótányok. Én azóta nem jártam arra felé, de azért a kerületemben hallok erről pletykákat, meg itt vannak az újságcikkek is, de vajon mit lehet ezekkel a szörnyedvényekkel kezdeni, és hogyan kezeli Andi a témát, amitől retteg? Na hát ezek jönnek izgalmas. Óra elé. Nézzünk, tarts velünk, majd videóban is jövünk, most 7 óra 22 van, és jöjjön Rihanna meg Calvin Harris, jó lesz! Yeah,

0: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan, szép jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: 7 óra múlt 35 perccel.
1: Andi, látom, még nem sikerült felébredni.
0: Nem, ez Ádi. Valahogy ez a nap ezért álmoskásan indul. Egyébként megkívántam, amit itt látok az üveg túloldalán. Megint, hogy nincs itt a Roland. Azt a jó kis jeges kávét. Jeges kávé ez, amit hoztál?
1: Ja, jeges kávé, igen. De
0: olyan gusztusos.
1: Igen, de amúgy növényi tejjel van, úgyhogy nem tudom, hogy...
0: De nem jó? Mert a növényi tejből van ilyen rendkívül édesfajta, ami jó. A kókuszos az növényi, nem? Az jó.
1: Növényi, de ez most ilyen saját gyártású, ez most tök magtej.
0: Ja, az is jó, a fűtejet nem szeretem, amilyen fülé ízű, de a tök mag saját gyártású van ilyen csépelőd, vagy ilyen...
1: Uh-huh. Igen, van ilyen
0: vagy
1: gépem.
0: Vagy megfejed valahogy a tök magot, azt fejtsd ki, hogy hogyan kell, légy szíves.
1: Nem, van ilyen gépem, és akkor azzal szoktam csinálni. Most kísérletezek, már csináltam kesutejet, azt most már kifejlesztettem, hogy jó legyen, és akkor most a tök maggal próbálkoztam. Most egy kicsit lehetne ez édesebb, aha, úgyhogy majd még ezen is változtatok.
0: De ez nem rohadt drága? Tehát olcsóbb magadnak csépelni odahaza, mint megvenni a dobozost?
1: Olcsóbb sokkal, igen. Most, hogyha ha most csak a kesutra mond, vagy a kesut mondom, ugye hát kb. Ilyen 800 forint volt a 250 grammos natur kesudió, és abból már csináltam háromszor tejet, és még mindig van az
0: komolyan
1: acskóban. És ilyen 7 deci jön ki belőle körülbelül.
0: Wow! Kell bele bármi más a kesudión kívül?
1: Kesudiót szoktam belerakni, vaníliaaromát.
0: De nem kell bele cukor, vagy ilyesmik?
1: Én nem szoktam belerakni, datójával szoktam édesíteni.
0: De érdekes, ez tök jó, hogy ilyeneket csinálsz. Csak gondolom, ez megint egy olyan gép, jó, neked elengedhetetlen, de hogy egy átlagos embernek ez a gép, ez megint egy olyan, amit megvesz, kirakja a konyhapultra, aztán nem fér tőle el, és egyszer használta életében, nem?
1: Ja, van olyan, igen.
0: Tipikusan ilyen lehet.
1: Még nekem is van ilyen gépem egyébként, a gyümölcsfacsarom, az azóta is ott pihen a spájzban, hát hol máshol.
0: Persze. Spice, a híres Spice. No, Andi, hát tegnap megtudtam rólad valamit, ami engem egyébként meglepett. Azt hittem, már ilyen túl nagy kategóriák nem jönnek fel egymás ízlésében, de nem tudtam, hogy bár én vagyok a bogarasabb kettőnk közül, te vagy az, aki rettegsz ezektől a kis állatkáktól. Hogyha most meg kéne ezt fogalmazni, akkor hol van a skáládon az ettől való félelem? Mondjuk így valahol a halálos betegség és az iskolai feleltetés között, vagy hova rakod, mennyire félsz ezektől?
1: Hát a halálos betegségnél a kullancs az szerintem ott van a toppon.
0: Aha.
1: Tehát attól függ, hogy milyen bogáról van szó. Mert például egy darástól annyira nem félek, mint mondjuk egy kullancs. Tehát nekem a kullancs az, ami a legjobb, nagyobb félelmem, és ezt ugye tudják a barátaim is, hogyha én erdőbe megyek, akkor utána át kell nézni nagyon tüzetesen.
0: Tehát, akkor te nagyon boldog voltál, mikor itt a stúdióban találtunk egyet Kittivel, ugye?
1: Igen, nagyon. És én mondtam is egyébként akkor, hogy azonnal hozom az ózongenerátort, és itt berobbantunk. Tehát,
0: van?
1: Van, igen.
0: Azt a rohadt. Egy kullancs vajon, hogyha megsokkolod, akkor megdögli?
1: Fogalmam sincs, még nem próbálkoztam vele. Sokan ugye gyújtogatni próbálják szerencsétlent. Igen, én azért
0: de
1: olyan szempontból...
0: De még akkor, amikor benn van a bőr alatt, vagy már mikor kint van?
1: Hát nem tudom, jobb esetben akkor, amikor kint van.
0: Okay.
1: De hogy fú, nem, én bennem is volt egyszer, és rosszul is tudok lenni, hogyha, tehát az a kiszakadó hang, amit hogyha így kitépsz, mert ugye hát nyilván nekem is van ilyen, mi a fenén, most már vettem ezt a kanalat, de...
0: Állítólag nem jó.
1: Nem tudom, mert azóta, hál' Istennek, le is kopogom, nem kellett használnom.
0: Ki kell harapni?
1: Persze, én kitéptem.
0: Ja, és ez, na ezek
1: és ez a
0: óvatosan.
1: Szakadó hang, tudod, az így konkrétan így lezsibbasztott, és le kellett feküdnöm, mert majdnem elájultam.
0: Jó, már ez is jól hangzik. De akkor neked ilyen praktikus bogárfélelmed van, tehát nem magától a küllemétől félsz, vagy nem olyan vagy, mint a nők, akik sikítanak, ha jön ez egér, hogy jaj, egy bogár vagy egy rovar, hanem attól félsz, hogy ezek bármilyen formában megtámadnak, és ez neked árt.
1: Igen.
0: Jó.
1: Mondjuk a kullancs, vagy a csótány nem, mert az csak simán undorító. Tehát az az egyetlen ilyen. De alapjáraton igen, mert ugye már volt olyan, hogy a mamámat például a pók is megcsípte, szóval én inkább ezért félek ezektől.
0: Érzem azt, hogy itt most kinyitottunk valamit. Hoztam 3 dobozt különböző bogarakaróvarokkal, ezekbe kell belenyúlnod, majd megkóstolnod őket.
1: Nem, fúj, nem.
0: De te is ettél ilyen ízét, nem ilyen sáska chipset, vagy tücsköt?
1: Ahogy tettem a tücsköset, vagy nem tudom milyen volt, amit...
0: Na jó,
1: amit behoztunk, de azt megettem, igen.
0: Figyú, egy dolgot az elején elmondok, és onnantól ahány mondatban említem bármelyiket, mindegyikben rosszul fogom mondani. Tehát kérlek, ne írjátok meg se SMS-ben, se Viberen, én ezeket szinonimaként kezelem, de úgy van, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Így tehát lehet, és biztos, hogy többször elhangzott már, és elfog még, hogy a csótány az rovar, és nem bogár.
1: Uh-huh.
0: De én simán lebogarazom. Nem érdekel. Nem érdekel a szabály.
1: Hát mondjuk igen, fura, mert inkább használjuk szerintem a bogarat bogar általánosságban, mint azt, hogy rovar, nem?
0: Igen, de az van, hogy én itt kikutattam a különbségeket, egyébként rendkívül szórakoztató volt, én ennyit még csótányokról nem tanultam. Nincsen kemény fedőszárnya, meg ami van, még hogy még nem valósul meg, hogy nem teljes átalakulással fejlődik. Tudtad, hogy ezért petéből nimfa lesz? Igen, nimfa.
1: Azokat a kicsikéket nimfáknak hívják.
0: Nimfának hívják, igen, és aztán kifejlett állattá változik. Na, ezekről a csótányokról beszélgessünk egy kicsit, mert nálunk a 11. kerületben, ahol Andit sokáig nem fogjátok látni, megjelentek a csótányok, már hogy ugye elkezdték ellepni az Allé bevásárlóközpont környékét, és hát igen, ott most megy a balhé, hogy ez kinek a hibája, miért történhetett. Egy biztos, hogy nagyon jót tesz sajnos a szaporodásuknak az, hogy hosszú száraz és vízmentes időszak volt, tehát hogy ez biztos, hogy berobbantotta a dolgot, és még egy dolog biztos, hogy itt az önkormányzatban is tudnak erről lakossági bejelentés is történt, meg az Allénál is tudnak erről, Juhász András igazgató nyilatkozott is a témáról, és természetesen lesznek mindenféle írtások, nem is tudtam, hogy van egy plázának igazgatója, ez is tök menő, egy új táblát az életemre nézve.
1: Na, miért ne lenne? Hát most az is egy épület.
0: Mit igazgatsz, egy plázát?
1: Hát figyelj, igen. Hát miért az üzleteket ki kell bérelni? Hát valakihez tartoznia kell.
0: Igazgató úr.
1: De milyen? Plázaigazgató úr.
0: Annyira tetszik. Egyszer legyek valamilyen igazgató. Na mindegy, itt csak a hírrel kapcsolatban mennek a viták, de mindenki egyetért abban, hogy írtani kell. Itt az allésok azt mondták, hogy ők már az önkormányzattal elrendeltek egy soron kívüli írtást, meg aztán még az is van, hogy az önkormányzat szerint a bevásárlóközpont területén egyébként nem az ő felelősségük, hanem az üzemeltetőnek, de hát összedolgoznak ebben, meg egyébként ott van mellette még a vásárcsarnok is, tehát hogy ez nagyobb területet fed le. Egy biztos, ott tartottak mörcs árusítást a metalikások egy vagy két vagy három hete, aztán most megjelentek a csótányok, ez nekem nagyon gyanús.
1: Ők hozták ide be, mi?
0: nem lehet tudni az ilyet. Tudod-e, miért veszélyes a csótány? Tehát mi rosszabb még a csótánynál is?
1: Mármint maga a jelenség. Hát nem tudom, szerintem terjeszthet betegségeket, nem?
0: Abszolút. A csótány kaki. Az a nagy baj, a csótány kaki, meg a levedlet külső rétegük, az a baj. Uh-huh. Ezek okozhatnak szalmonellát, és E. coli baktériumot is hozhatnak, az aszmásokra kifejezetten veszélyesek, és leginkább a gyerekekre egyébként. Tehát elég necces létező, és hát itt jön be a pakliba, hogy brutál nehéz őket kiirtani. De mi volt tegnap az elméleted?
1: Hogy? Ja, hogy levágják a fejét, és még egy hétig él. Ezt szokták mondani, de amúgy nagyon nagy túlélők állítólag az atomrobbanást is túlélnék.
0: Egy hétig még leveszed a fejét, és egy hétig még
1: állítólag, igen.
0: Vajon olyankor még tudsz szülni?
1: Hát
0: vagy
1: nem
0: szülni,
1: tudom. Petét rakni lehet. Én szerintem képes rá.
0: Én kutattam ez ügyben is egyébként, hogy milyen módon lehet a házilag legjobban kivégezni egy csótányt, a legpraktikusabb módon. Tudod, mi az első?
1: Na.
0: Papuccsal vagy újsággal. Hát az milyen újság kell? Az iPad kell, nem, hogy beüsd a csótányt.
1: Hát igen, azért ott azt nem csak elég, vagy nem elég, hogyha csak így rácsapsz, azt így rendesen így össze kell nyomni.
0: Igen, és akkor meg a ropog is, meg...
1: Fú, igen, meg jön belőle a mindenféle trucsmák.
0: Csomó petét rak, szennyvízcsatornákból ételekre ráviszi ezeket a fertőző dolgokat, tehát ott a Fehérvári út környékén most ez nagy probléma, és ezzel küzdeni kell.
1: Ja, és még képzeld el, azt is hallottam, hogy nem szabad összetaposni az utcai cipőddel, meg minden, mert hogy utána viszed magaddal valami illóanyagot, vagy mi a fenét, amivel oda vonza a többi csótányt.
0: Komolyan?
1: Aha, állítólag.
0: Ezek olyanok, mint a gizmók, tudod, a Tremorsban, hogy volt, éjfél után nem szabad etetni, és nem érhet víz hozzá, mert akkor duplázódik.
1: Igen.
0: Ki tudja, lehet, hogy rálépsz egy ilyen csótányra. Amúgy ezt a haverom még csinálták meg, hogy hazavittek egy karácsonyfát, azon volt egy pók, amit nem láttak, de az egy terhes pók volt, és a pók, kölykök, azok úgy kelnek ki, hogy ilyen 10-100, nem akarok hülyeséget mondani, és azok szanaszél a lakásban.
1: Igen,
0: neked
1: tudom.
0: Volt ilyen sztori?
1: Volt, hál' Istennek, de örültem neki, gondoltad, mikor fölnéztem a plafonra, és tele volt ilyen minipókokkal az egész plafon. Úgyhogy 10 órakor...
0: akkor porszívózod a plafont?
1: 10 órakor beindítottam a porszívót, az ágyat végig porszívóztam szerintem 6-szor, és utána szerintem nem is aludtam az ágyon, hanem valami, nem is tudom, lent a földön, vagy én nem is tudom, a másik szobába, valami ilyesmi volt, mert én vagy kapucniba aludtam. Ez a kettő verzió van.
0: Kapucniba, de ez nem jó, mert akkor hason kell aludnod, hogy ne essenek bele a pókok a szádba.
1: Hát vagy nem ásszanak bele, mert hát ugye ki tudja, hogy ott a leeső pókokból, mert hát ugye nem tudod úgy leporszívózni a plafonról, hogy egy-kettő ne essen le.
0: De amúgy állítólag életünk során alvás közben rengeteg pókot megeszünk.
1: Tudom, de azt nem tudom, meg nem látom, meg arról nincs úgy tudomásom, de ezt konkrétan láttam, hogy az egész plafont ellepték ezek a kicsi pókok. Szörnyű érzés volt, szörnyű, na, amúgy is írtózom a pókoktól, meg undorodom. Tehát, hogy így nem. De én egyébként ezt szoktam csinálni, ez a taktikám, hogy azt gondolom, hogy majd, hogyha kapuszniban alszok, akkor ugye megvéd mindentől is. Én így szoktam. Volt régen, hogy így kertben aludtunk, és akkor is azt csináltam, hogy a bogarak nem ásszanak be a fülembe, meg sehova.
0: Ne, a teljesen biztos megoldás, hogyha alvás előtt betömöd a lyukaidat. Tehát, hogy duct tape a szádra, orrodba valamit belenyomni, valahogy levegőhöz kell jutni, azt megoldod, bőrvégzés, nem tudom.
1: Az most úgyis nagy divat egyébként, hogy beragasztják a szájukat.
0: Na, teljesen korrekt. Ja, de hogy ne horkoljanak, meg ilyenek.
1: Hát, hogy ne legyen nyitva a szád, mert hogy állítólag az nem jó, hogyha a szádon veszed a levegőt.
0: Én egyébként szerintem bele is halnék, tehát nem tudom, hogy túlélném a dolgot, szóval velem ezt ne próbálja meg senki, aki este belopózik a lakásba. Na, figyelj, hogyha azt kell mondani, hogy kedves bogár, kedves bogár, akkor mit mondasz? Olyat, amire azt mondod, hogy szereted, megmaradjon. Hogyha azt kell mondani, hogy mit utálsz a legjobban, akkor azt te már mondtad, én behozom egyébként, kettőt hozok be, én a legjobban ezek a lapos vizék, poloska, azt ne. Azt ne, azok a kis zöldek, nem ahogy bejönnek, azok a gyűlölöm, mert azok tudatlanok, azok mennek, mint az őrült, azt se tudják merre, tehát mint egy ilyen nagyon-nagyon buta sofőr a forgalomban, aki nagyon ritkán ül be a kocsijába, és még ivott is. És neked, és nem tudod, hogy kikerül-e, meg az ágyi tetű, ágyi tetű, az a nagyon kicsi, vagy az is poloska, ágyi poloska, ezek a poloskák nem jönnek be, amik miatt állítólag a magyar turizmus vissza is esett, mert Magyarországon csomó helyen van, és hogyha bekerül az ágyadba, akkor inkább utána égesd el az ágyadat. Tehát, hogy tényleg ez van.
1: Ja, nehéz ki azokat is kiírtani.
0: Na de kedves, nekem kedves. A méhecske bejön.
1: Igen, azt én is.
0: Darázs nem méhecske. Igen?
1: Azok cukik.
0: Meg a katica, meg a bodobács.
1: A katica ezek. Is cuki, igen. Én azt gondolom egyébként, hogy a hangya is hasznos. Én amúgy... Igen, és amúgy én tök szerettem a drágám a kölykök összementek be a kis hangyócát, olyan aranyos volt.
0: Na majd ajánlom neked a hangyatállalót, ilyen kis falatokat lehet rászúrni kis hangyákra, katonákat szendvicsekből, és akkor viszik a katonákat, és lehet tálalni, jönnek a vendégek. Na mit szólsz? Vannak ilyen dolgok.
1: Igen, meg a szarvasbogár szerintem az is szép.
0: Az gyönyörű, de félelmetes. Igen. Tehát
1: félelmetes
0: az tekintélyt parancsol.
1: Igen.
0: Na várjál, most az van, hogy itt az írtást azt nyilván megindítják, intézik, baktériumokat fertőtlenítik, de nincsen könnyű dolguk. Téged visszatartana egy plázától, egy bevásárlóközponttól, egy környékről? Mert ha a lakásomban van, nyilván teljes írtást kérek, és le kell zúzni mindent, de hogy engem úgy annyira nem, mert azt gondolom, hogy ezek nem jönnek elő, amikor én ott ruhát próbálok.
1: Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy én azért tartanék tőle.
0: Maxok haja részlegen.
1: Ott is, meg eleve mondom, hogy a ruhába, ha belebújik, haza tudod vinni. Tehát, hogy...
0: Mi, de belebújik a ruhádba?
1: Hát, hogyha úgy elszaporodnak, belebújhat a ruha közé szerintem. Tehát ott az a baj, tudod, hogy nem tudom, én nem szívesen mennék, nekem amúgy is kiesik az alli, hogyha Budapestre megyek, tehát én nem azt választom elsőként. Nagyon ritka, hogyha oda megyek, egyébként a környéket se szeretem, meg nem tetszik.
0: Na, de... kösz!
1: Te ott
0: jó, de te nem mersz autóval bejönni a városba. Hát.
1: Várjál, lehet, hogy nem az Alli, hanem a Corvin, de a Corvin Plaza. Igen,
0: azt
1: nem.
0: Azt elismerem.
1: Na, az, igen, ne, összekevertem, igen. Na, de az Alli amúgy is kiesik, szóval nem azt szoktam amúgy se választani. Szóval nem biztos, hogy szívesen mennék ezek után.
0: Andi, küldik neked a bogarakat, Monika küldött valamit. Felismered amúgy? Ez cincér? Hős cincér? Nem, tényleg nem tudom, ezekben nagyon rossz vagyok.
1: Lehet, igen, a cincér. A hüvelypannában volt ilyen, igen, ez cincér. De ez cuki.
0: A hüvelykről jut eszembe, melyik az, amelyik megeszi az urát? Az meg a, bizony, az a sáska, nem?
1: Igen.
0: Az is egy nagy állat. Igen. Láttam egy ilyen mémet, hogy éppen közösülnek, és fél szegény férfi, és akkor mondja, hogy ugye nem fogod leharapni a fejemet, és akkor mondja másik, hogy nem, az csak a nőstények szokták.
1: Ja, igen. De egyébként azok harapnak.
0: Harapnak?
1: A sáska. Igen.
0: De ki jut el odáig, hogy megharapja egy sáska? Tehát, hogy nem kerülsz a közelébe, vagy oda jön
1: is van? Én már hallottam olyat, aki tizé megharapott. Bizony.
0: Tudod, mit öregtettem nagyon, és ez a totálisan teljes hülyeség. Hogy a fülbemászó belemászik a fülembe. De egyébként a mai napig rettegek a fülbemászóktól.
1: Na most már érted, hogy miért húzok kapucnit az ilyen táboros helyeken?
0: De a kapucnin bemegy.
1: Te, hogy minimum megy egy fejhallgató kell. Így meghúzom. Így meg szoktam húzni. Ja.
0: És hogyha már benn van, és nem vetted észre, és akkor bezártad, nem szabadulhat. Andi most nem alszik, így nyitott szemekkel fog forgolódni.
1: Nem, az is egy undorító állat.
0: És hallod, egyébként tök logikátlan, egy táborban jöttünk erre rá, mert a haveromnak a sátrának az ilyen csöves szerkezetéből jöttek elő. Tehát, hogy abban volt nagyon sok, és ettől rettegtünk, de gondolj már bele, ugye mi a logikája? A fülbemászó sötét lyukokba, meg sötét helyekre
1: amúgy.
0: Bemászik, tényleg úgy van?
1: Igen, amúgy igen, én is nagyon sokáig fülbe, meg mindenki fülbemászó.
0: De az úgy is van leírva?
1: De abban, hogy fülbemászó, igen.
0: Én
1: így emlékszem.
0: Szerinted csak nyugtatod magad, szerintem az fülbemászó.
1: Kitaláltam, igen.
0: Megnézem. Hát minden fülbemászó, milyen. Nem, ez fülbemászó, Andi. Sajnálom.
1: Fülbemászó.
0: Nem akarom elrontani az életedet ezzel, de...
1: Nem, én úgy olvastam.
0: Lehet, hogy vidéken fülbemászó, de amúgy fülbemászó. Na és az van, hogy ez ugye sötét lyukakba megy, na de éjszaka...
1: Ugye undorítom.
0: Éjszaka a füled nem sötétebb lyuk, mint bármi más. Tehát, hogy értem én, hogy zigekbe, zugakba megy, de... Na mindegy, képüzenetek jönnek neked, ha mered nyisd meg, várjál Zsoltól, mit kaptunk, én megmerem nyitni.
1: Ez nagyon undorító,
0: fülbemászó,
1: ez a
0: igen?
1: Fülbe, ja, fülbemászó, igen.
0: Sajnálom.
1: De nem tudom, miért fülbemászó, nem tudom,
0: nyugtattad
1: valahol
0: magad.
1: Olvasta. Lehet.
0: Nyugtattad magad?
1: Lehet.
0: Tudod,
1: igen.
0: Hogy ilyenekkel nem élsz, hogy fű,
1: igen, és
0: akkor nincs
1: veszély. Igen, hogy ne féljek tőle, hogy a fülembe mászik.
0: Egyébként szerinted a reggae fesztiválon hányan paráznának be, hogyha fülbemászó jönne. Na, de más téma. Hoztam neked néhány bogarat, besoroztam őket így egymás mögé, és el kéne dönteni róluk, hogy kedvesek vagy gonoszak, illetve a végén majd megállapítani, hogy ezek közül, hogyha hármat ki kell választanod, akik ott vannak a lakásodban, de nem tudod, hogy hol, de ott vannak valahol, akkor úgy boldogan el tudsz éldegélni, akár pulcsival is tudsz aludni, jó? Tehát
1: aha,
0: hozzom
1: jó.
0: Őket, hármat kell majd a végén jó. Választanod. Pók.
1: Hát, nem tudom. Én azokat...
0: Inkább rossz?
1: Inkább rossz, igen. A pók az nem.
0: Azt egyébként nálunk otthon meg kellett határozni a kislányom miatt, hogy ki milyen állattól fél, hogy lehessen így ijesztegetni minket. És én a pókot mondtam, most nem az ilyen európai pókok miatt, hanem inkább az ilyen nagyon nagy szőrösek miatt, amitől egyébként szerintem nagyon rettegnék, hogyha itt lennének, tehát jó, hogy nincsenek. De hogy vannak ezek a kaszás pókok a nagy lábaikkal, szóval...
1: Az mondjuk attól nem szoktam
0: az nem?
1: félni. Az nem.
0: Na jó, tehát
1: az egy.
0: A pók az negatív. Oké, okay. Futrinka.
1: Az mi? Nem tudom, nem láttam még.
0: Ez ilyen kis zöld, kitén páncélos, kis világos, kis... Hm?
1: Futrinka, várjál, most rákeresek.
0: Futrinka utca nincs meg?
1: Aj, ez is undi, de még ez, ha eltűnik valahova, akkor még
0: ez
1: talán...
0: Okay. Ganajtúró, az tök kreatív. Meg
1: hát,
0: összeszedi
1: ez
0: a...
1: nem.
0: Nem lehet
1: de
0: az,
1: az
0: hogy
1: nem
0: a
1: bánt.
0: Csótányokra ráküldeni egy valak ganajtúrót, és akkor az összeszedi a rossz dolgokat, kigurítja. Tehát az oké, okay, oké. Okay. Katica?
1: Az maradhat.
0: Az pozitív, nem?
1: Légy. Kivéve, ha a Harlekin Katica, mert az csíp.
0: Légy.
1: Az is maradhat, bár idegesítő, de...
0: Jó, oké. Okay. Én azt kiszavaznám, mert hogyha este fekszel az ágyadban, és az ott duruzsol.
1: Hát jó, de azt mondtad, hármat kell választani.
0: Jó, majd a végén összegzünk. Szúnyog. Inkább pluszos, inkább negatív, egyértelmű
1: negatív.
0: Hát az negatív,
1: igen, mert az meg csíp össze-vissza.
0: Oké, okay, mély darázs kitárgyaltuk, tehát mély cuki, darázs halára. Hangya?
1: Azt sem nem, az meg mindenhova bemászik, kajába mindenhova.
0: Poloska?
1: Fú, nem. Melyik? Az ágyi?
0: Nem, a bolondzöld.
1: Hát, azzal még úgy elérdegélek, mert igaz, hogy idegesítő, de...
0: Jó, még kettőt behozok. Kabóca, azért jó hangos.
1: Nem.
0: Nem? Két durban zúgják a fákon a kabócák?
1: Azt nem.
0: Oké, okay, és jaj, hamar akartam mondani, azt én imádom, a Szent János bogár, amelyik világít.
1: Aha, az maradhat.
0: Maradhat, jó. Akkor most válasz ki hármat, amit hogyha ebből elrejtek a lakásodban, akkor ugyanolyan nyugodtan alszol, és nem aggódsz, hogy majd kijönnek a szekrény alól. Hármat ki kell választanod, amit este elrejthetek nálad.
1: Jó, a Szent János bogár.
0: Ezt meg is látod, nem? Mert furcsa, hogyha világít a komód.
1: Igen, igen. Okay? Igen. Mondjuk a légy, mert az csak idegesítő, de ártalmatlan.
0: Jó, én ezt biztos kiszavaznám.
1: Mi volt még? Várjál, mert most így hirtelen. Amit
0: szúnyog, hangya, poloska, krumplibogár, darázs, katica. Nekem a katica jöhet, inkább én a katica helyett egy legyet. Azt hiszem, hogy
1: katica,
0: én...
1: Katica, ja, igen.
0: És megengedem, meg lehet, a katica lehet pókom is, mert az
1: jó,
0: írt olyan
1: nem,
0: dolgokat.
1: Nekem nem. Katica. Nekem ne legyen pókom, menjenek ki onnan az én lakásom.
0: Jól van, Andi, most a következő percekben fogsz-e így csapkodni, vakarózni, viszketni, azt hinni, hogy valami rád mászott, ilyen fantompókokat, meg ilyesmiket tapasztalni magadon?
1: Nem, most szerintem nem. Erdőbe szoktam ilyeneket csinálni, de most annyira azért nem.
0: Jó, akkor küldjetek.
1: Itt biztonságban érzem magam egyelőre.
0: Ajaj, nagyon-nagyon rosszul véled ezt a dolgot. Na jó, drága hallgatók, küldjetek még képeket Andinak, bogarakról, rovarokról, mi egyebekről. Buenos Morgan!
2: Jó reggelt! Vagy estét? Vagy inkább... Igazából nem tudjuk. Buenos Morgan! A műsor, ahol nem kérdezünk, csak pörgetjük a napot.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ugye nem baj, ha bajra

0: Mihály, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon. Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
2: Hello Komárom. Komárom. Korner Lakópark. Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Új vasútfejlesztés előkészítése kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. Ritka földközi tengeri barátfókát észleltek a montenegrói partoknál. A mai napon indul a Sörfesztivál környén. Jönnek a részletek a Forrás Rádió híreit, itt Taller Andreától hallják. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában azt írja, ezen felül akadálymentes peronok tervei is elkészülnek a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Hozzátette, külön tervezési munka részeként, de rövid sem megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése Lepsénytől Balaton akaratja felé, így a Balaton északi partja is érezhetően gyorsabban lesz elérhető. A világ egyik igen ritka tengeri emlősét, egy földközi tengeri barátfókát filmezett le egy búvár a montenegrói Budva közelében, számolt be róla a Nova.rs szerb hírportál. Martin Beyer búvároktató a Budva előtti Sveti Nikolás sziget közelében merült, amikor a távolban mozgásra lett figyelmes. Néhány másodperc elteltével vált világossá számára, hogy egy földközi tengeri barátfóka úszik előtte nyugodtan az Adria vizében. Mint mondta, különösen szerencsésnek érzi magát, hogy saját szemével láthatta az állatot. A földközi tengeri barátfóka a természetvédelmi világalap szerint kihalóban van. A vadászat, a tengerek szennyezettsége és az élőhelyek elvesztése miatt mindössze néhány száz egyedre zsugorodott össze a populáció. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok, fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Hónaj Mirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban július 12-én 8 óra 30-kor. A találkozó helyszíne a Brigéció Öröksége látogatóközpont, a táv pedig körülbelül 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször megjelenhetnek felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már csak egy dal, és visszatér a nevetés. Buenos Morgan!

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgen! Szép jó reggelt mindenkinek! Itt a Forrás Rádió ébresztő sója, 8 óra múlt pontosan 7 perccel. Jaj, de jó kis óra indító zene volt ez! Tényleg minket szivatnak ezek a nevű előadók. Hos, rádiósoknak ez egy rémálom. Hos és 1979 és Jal Jal, vagy ahogyan a fókuszban mondták, járja. És a Midnight. Nagyon jó. The Hanging Tree egyébként a Katniss Everdeen-t alakító, jaj, gyorsan akartam mondani, Jennifer Lawrence az Éhezők viadalában ezt énekelt, ez ilyen kis népi ihletettségű dal, és felkerült a slágerlistákra, és egyébként, ha már itt vagyunk, egy aktualitást is elmondok ezzel kapcsolatban, mert szerintem ez tök nagy dolog. Hegedűs Zsolt feltáncolta magát a New York Times legstílusosabb emberek listájára, bizony a magyar egészségügyi miniszter felkerült erre a listára, és képzeld el, nem az öltözéke miatt, ami miatt nagyon sokan szoktak, hanem a parlament lépcsőjén bemutatott világszerte virálissá vált tánca miatt, mert a lap szerint ez annyira felszabadult tánc, ritka és ragadós, hogy ennek muszáj ott szerepelni a 39-es listán. Fontos tudni, hogy ez nem egy toplista, tehát nem előzte meg őt senki, meg ő sem senkit, hanem itt a 39 szereplő egyenrangúan került fel erre, de nagyon durva nevek vannak ezen a listán. Tehát ezekkel a nevekkel szívesen szerepelsz egy papíron. Itt van Meryl Streep, akkor Rosalia, Bad Bunny, Justin Bieber, John Travolta, Björk, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Robert F. Kennedy Jr. Tehát nagyon komoly a lista, és ott van rajta Hegedűs Zsolt. Hát gratulálok hozzá, egyébként tényleg klassz volt ez a tánc. No, itt a lényeg, hogy játszunk egy kicsit. Kéthetes foci VB tippjátékunk folytatódik, jövő héten majd fődíjast is hirdetünk, de most még a napi nyereményért motiválok, hogy küldjél nekünk SMS-t. A mai napon sorsoljuk a tegnapi meccs eredményét helyesen eltalálók közül a napi nyertest, jövő hétfőn pedig azok közül, akik eltalálják, hogy a mai mérkőzés miként zárul majd. Izgalmas meccserét nézünk ma, egyébként még ébre lehet maradni, tehát ilyen európai szemmel is normális időben történik majd a dolog. Spanyolország-Belgium meccs lesz majd, és azt nézem 21 órakor, igen, úgy látom, igen, kiderül, hogy melyik csapat játszik majd Franciaországgal az elődöntőben, tehát rendkívül izgalmas maga a meccs is, komoly a tét. Spanyolország vagy Belgium nyer-e? Ez a nagy kérdés. Írd meg, hogy a rendes játékidőben melyik csapat hány gólt rúg, tehát mi lesz a rendes játékidő végeredménye. Hogyha döntetlen tippelsz, akkor azt is, hogy a mérkőzést végül melyik csapat húzza be, a nevedet is írd meg. Küld el úgy, hogy 0620 978 978 5 erre az SMS számra, és hogyha lesz pontos eredmény, teli találatosunk, akkor ő nyeri a napi díjat, hogyha nem, akkor pedig az, aki eltalálja, hogy melyik csapat nyeri meg a mérkőzést. Hogyha az sincs, akkor pedig az nyer, aki helyesen le tudja írni a csapatok nevét. Szóval tényleg ideig azért nem fogunk lesüllyedni. Mutatom most a nyereményeket, amikből a napi díjat ma valakinek odaadjuk. Egyébként csak úgy megsúgom, hogy a tegnapi mérkőzésről van pontos eredményünk több is, tehát a helyes eredményt eltalálók izgulhatnak majd, hogy őket sorsoljam ki. Na a díjak!
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
1: No, ebben az órában pedig lelazulunk egy kicsit, most már nem bogorasak leszünk, hanem egészen más témával folytatjuk majd. Itt van, hogy miért fáradunk el jobban nyáron, még akkor is, hogyha kevesebbet dolgozunk. Nyilván az időjárás az ebben nagyon komolyan szerepet játszik, és ennek mindenféle aspektusa, de foglalkozunk majd ezzel a témával egy picit részletesebben is, kíváncsi leszek a te véleményedre is, szóval ezeket az üzeneteket várom. Ami most fontos, hogy hosszú idő után visszatér végre a Ki vagyok én című rovatunk, tudod? Ez az, amikor egymás fejére neveket rakunk, és a szemben ülővel barkobázunk gyakorlatilag. Én nem fogom tudni, hogy ki vagyok én, ő nem fogja tudni, hogy ki ő. És ki kell találnunk, hogy kik vagyunk mi. Na már most ketten vagyunk, szóval ketten fogunk játszani, a nevek már készülőben, a stábtagok írják ezt meg nekünk, és aki szeretne velünk tippelgetni, az csak rádióban hallgassa. Aki viszont szeretné tudni már jó előre, hogy kit tartunk a fejünkön. Az nézze videón is, fönt leszünk Facebookon, Twitchen és YouTube-on is, mert ott ugye látni fogjátok a táblát, és akkor úgy tudtok röhögni, ahogyan mi is látjuk egymást. Szóval ez egy ilyen interaktív videós formátumú játék is, meg egy rádiós játék is, látjátok miért is tudunk. 8 óra múlt 12 perccel, Buenos Morgan, virágot azt nyújtok, jön Miley Cyrus-tól a Flowers, aztán pedig ezzel a játékkal folytatjuk, nem sokára jön Andi is.

legalább hamarabb kezdesz el nevetni. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója.

0: Gone, Gone, Gone, ez megfelel akkordmenetében a Skyfall-nak, rá lehet énekelni, csak mondom, észrevettem valamit. 8 óra múlt 22 és fél perccel, szia, Andi!
1: Hello, sziasztok!
0: Van egy restanciám, és itt a hallgatók nélkülözik, vagy hát szenvednek a nélkülözéstől, nem kérdeztem meg, hogy ki nyeri meg ma a meccset szerinted. Szóval, Andi, most rajongóidnak adhatsz egy tippet, itt jönnek be a szavazatok, most már egyébként olyan is van, aki a belgákra voksol, ugye Spanyolország, Belgium lesz este, és kiderül, hogy ki játszik majd a tegnapi győztes franciákkal. Mi lesz, francia vagy belga győzelem?
1: Spanyol vagy belga.
0: Bocsánat, spanyol vagy belga. Hopp, azt hiszem elszóltam magam. Nem, mert én azt mondom, hogy Spanyolország, Belgium 3-2, szóval nem szóltam el magam, de...
1: Aha. Hát figyelj, én a spanyolokra tippelnék, de egyébként a belgák is jók, szóval... De én spanyolt mondom.
0: Kicsit olyan voltam, mint a meteorológusok. Tehát mondasz is, de nem is, de akkor te is a spanyolokra
1: spanyol,
0: voksolsz.
1: Igen, igen.
0: Brutális győzelem, vagy én éppen hogy?
1: Szerintem éppen hogy lesz.
0: Éppen hogy. Jó, hát ez Andi tippje, vagy gondolata aztán, hogy kinek hisztek. Hát azt majd ti eldöntitek. De most, hosszú idő után visszatért nagy kedvencem.
1: Jó, igen, most egy ideje már nem játszottuk.
0: Nagyon sokáig nem volt olyan péntek, amikor mindannyian itt voltunk. Mm-hmm. Most sem vagyunk mindannyian itt, de én most már még egy hetet nem bírtam ki. Tehát úgy döntöttem, hogy ezt most már meg kell lépnünk. Úgyhogy ki vagyok én, rovatunk következik. Nagyon röviden, ha videóban néztek minket, akkor látni fogjátok, hogy kit rakunk a fejünkre. Egy nevet föl fogunk tartani, mint az ismert parti játékban. És akkor nem kell tippelni, hanem kiröhöghettek minket. Ha viszont csak rádióban hallgatjátok, akkor nem fogjátok tudni, tehát velünk együtt barkobázhattok. Ez lesz tehát ebben a játékban. A neveket megint a stáb írta, Tomi és Kata az, akik ezt elkövették, és ugye mind a kettőmnél ott van a tábla, és akkor meg kell fejtenünk, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen. Kezdeni szeretnél, vagy inkább kezdjék?
1: Hát, ha már annyira izgultál, akkor kezdjétek.
0: Jó, nincsen előttem a kamerakép, megnézem még egyszer, hogy jól látszunk-e, de innentől, hogyha elkezdi mutatni a plafont, vagy az orrnyílásomat, akkor bocs érte. Na, fejemben a tábla, Andi már nevet.
1: Igen, már jól láttam, mert előbb már itt lóváltad, és már akkor láttam, hogy ki vagy.
0: De jó, ez egy kicsit rágooglizol a dologra? De Tomira,
1: de csak azért, mert hogy én tudom, hogy ki ő, csak hogy hát, ha esetleg valami olyan információt kell adnom, ami...
0: Egyébként jobban örülök, hogyha ők adják nekem a cetlit, mint hogyha olyanok, akik ilyen K-pop rajongók, meg nem tudom én mi, mert ott azért abba bele tudok süllyedni. Na, nem a beégés miatt, mert jó, ezeket hát... nem tudom, nincs baj, csak olyan kellemetlen itt 20 percig ezen morfondírozni.
1: Jó, hát most a K-pop nekem is csak bizonyos határig terjed, szóval...
0: Jó van, meg vagy?
1: Meg vagyok.
0: Oké, okay. Köszönöm, hogy utánam olvasol. Megtisztelő, hogy felkészülsz belőlem.
1: Igen, de várja, mert amúgy meg azt, hogy hány éves, meg ilyenek, azt így nagyon
0: azt
1: nem.
0: Azt szerinted én ezt tudni fogom. Jó, akkor nem ilyeneket kérdezek,
1: jó,
0: figyelj.
1: Na, jó, oké, mindegy, menjünk bele, aztán majd valahogy még rákeresek, hogyha esetleg valami.
0: Dolognak. Itt annyian kérdezik így a videók alatt is, meg mindenhol, hogy mi történt a kezemmel, hogy szerintem most már minden nap más sztorit fogok kitalálni. Fölidegesítettem magam, hogy rossz az euró árfolyam számomra, és akkor így belevágtam a falba a kezem, ma ez lesz a megoldás. Na, Andi, figyelj, férfi vagyok-e? Férfi vagyok.
1: Igen.
0: Férfi vagyok, létező ember Igen. vagyok, vagy karakter? Létező ember vagyok. Jó, szuper. Magyar vagyok?
1: Igen.
0: Ó, magyar létező férfi ember. Hát, akkor ez Tóth András, nem?
1: Nem.
0: Jó. Oké, menjünk akkor egy kicsit közelebb a megoldáshoz. Színész vagyok?
1: Nem.
0: Nem. Politikus vagyok?
1: Nem.
0: Oké. Mik vannak még? Író vagyok?
1: Nem.
0: Költő vagyok? Nem. Jó, művész vagyok egyébként?
1: Nem. Bár nem tudom, hogy annak gondolod-e magad, de mindegy, szóval közszereplő vagy, az a lényeg.
0: Közszereplő vagyok. Van teljesítményem? Van mögöttem olyan teljesítmény, ami hát... több, mint kiszelt minden naptárja?
1: Hát olyasmi teljesítményed van, mint a kiszállt ündén.
0: Tehát, hogy inkább ilyen mém figura vagyok.
1: Igen.
0: Fekete bőrű vagyok? Nem. Afrikai vagyok? Nem, nem. Azt hallottál egyébként, hogy Fekete Pákó 35 év után hazament Nigériába meglátogatni az a apukáját? 35 éve nem találkoztak.
1: Úristen.
0: És lenyilatkozta egy műsorban, ezzel röhögtem nagyon, hogy azért nem ment Nigériába, mert félt attól, hogy ott elkap valami bacilust.
1: Hát jó, köszönjük.
0: Meg hogy neki már európai a gyomra. De
1: egyébként igen, ebben igazad van.
0: Van ki a hat testvérét, azért mert csak kimész néha, nem?
1: De hát azért néha kimentem volna még így is. Hát de. Oltásokkal, meg odafigyeléssel, meg tablettákkal szerintem.
0: De jó, elkalandoztam.
1: Ja, igen, szóval igen, közszereplő tehát... vagy, hasonló, mint a Pákó.
0: Oké, szereplek mindenféle ilyen valóságsokban?
1: Hát egy valóságsóban szerepeltél.
0: Egyben voltam. Oké. Okay. De úgy általában mindenki ismert, tehát, hogyha kimegyek
1: igen.
0: az utcára,
1: ha
0: azért hozzám
1: kimondják
0: szólnak.
1: A nevedet, igen.
0: De hogyha kimegyek az utcára, akkor oda jönnek fotózkodni.
1: Előfordulhat.
0: Előfordulhat. Szép vagyok, tetszem
1: nem.
0: neked? Ínye. Ínye. Kövér vagyok, vagy túlsúlyos?
1: Nem a Majka vagy, mit vagy? De ő amúgy zenész, szóval, hogy...
0: Túlsúlyos vagyok?
1: Hát igen.
0: Ön enyhén olyan?
1: Hát ilyen pocakos, ilyen sörhasas típus.
0: Jó. Oké. Van családom, van feleségem?
1: Szerintem nincs.
0: Gyerekem?
1: Nincs.
0: Ami így közismert, vagy tudott?
1: Szerintem sincs, de...
0: Középkorú vagyok nagyjából? Nem kérdezek évet, de hogy nagyjából középkorú vagyok. Aha, oké. Nincsen teljesítményem, mégis ott vagyok. Amiatt kerültem oda, mert valaki híres csajjal jártam? Tehát amiatt kerültem a reflektorfénybe?
1: Nem, a valóságshow miatt kerültél a reflektorfénybe.
0: Tehát oda kerültem be, és akkor onnan ismertek meg.
1: Igen, elég sajátos meglátásaid vannak.
0: Régen voltam én ebben, vagy ez egy újabb dolog?
1: A negyedik szériában.
0: A negyedik szériában, tehát így már eléggé a vége felé voltam. Nők harcoltak értem a valóságshowban?
1: Nem.
0: Nem, negyedik szériában.
1: Inkább te harcolsz a nőkért.
0: Ezt tudtad fejből egyébként, hogy a negyedik szériában voltam,
1: nem,
0: vagy ezt most
1: ott
0: láttad?
1: Ide van írva. Azt tudtam, hogy, hogy melyik valóságshowban szerepeltél, de azt nem, hogy melyik szériában.
0: Van egy tippem, csak nem jut eszembe a csávó neve. Való világban voltam,
1: fura,
0: úgy.
1: Igen, de fura, amúgy, hogy még nem, fura, hogy amúgy még nem mondtad, mert hogy ebből már, amiket elmondtam, szerintem már nagyon sokan tudják, hogy ki az.
0: Nem a csocsesz.
1: Nem,
0: valóságsó.
1: Most próbálsz lesni,
0: de senki nem írja meg. Nem
1: valaki írja meg, légy.
0: Ne írjátok meg. Legyetek rendesek, ne írjátok meg. Tudom ki ez, csak annyira nem jut eszembe a neve. A való világban volt, ugye?
1: Uh-huh, igen.
0: És az a őrű gyerek, aki mindig igen. mond valami hülyeséget.
1: Igen.
0: Alekosz.
1: Igen.
0: Alekosz vagyok?
1: Az vagy, igen.
0: Esküszöm, nem. Tehát nem megjátszottam, nem jutott eszembe a neve. Tehát meg volt az arca, meg volt minden.
1: Hát van ilyen, nekem is van, amikor már tudom, hogy ki ez, de nem jut eszembe a neve.
0: Ez jó volt. Igen. Egyébként én azon kevesek közé tartozom, aki semmit nem látott ebből a valóságshowból. Tehát én a Big Brother-t még ott az elején követtem, de hogy nekem Alekosz alap munkásságából, meg az ottani szerepléséből frankon semmi nincs meg.
1: Nekem is abból a szériából már csak így immelámmal egy-két dolog, amit így megosztottak a neten, nekem is már csak az van meg. Én még a Majkásat néztem. Az volt talán az első. Nem, megnéztem a Big Brother első részét is, de utána már úgy valahogy nem kötött le. És egyébként amúgy is csak azért néztem, megmondom őszintén, a való világot meg ezeket, mert hát az iskolában menet mindig ez volt a téma, és úgy voltam vele, hogy hát akkor már nézem én is, hogy be tudjak csatlakozni a beszélgetésbe.
0: Jó, ez olyan, mint az izé, ez olyan, mint a győzikes, hogy mindenki tudta, mi történik, de senki nem nézte. Én a Big Brother egyet bevállalom. Szerettem.
1: Az jó volt egyébként tényleg.
0: Mondta, még egy robotkép, Margit Hét, Zsenett.
1: Igen, mert akkor még újdonság volt, és akkor mindenki nézte, tudod.
0: Renátó, tele van tyúkszarral a jacuzzi, ezek megvannak. Ott tanultunk meg olaszul káromkodni. Azt sem tudtuk, mit mondunk. Az jó volt ez.
1: Ezt az egy káromkodást mindenki tudja szerintem olaszul.
0: Többet is van, ott a porkás is valami. Na, Andi, figyelj.
1: Na, én jövök, igen.
0: Mutasd magad, légy szíves. Jó, hát azért rólad vannak információim, most nem keresek rá, de hogyha olyat kérdezel, ráfogok. Igen, nő vagy.
1: Magyar vagyok?
0: Nem. Már egyébként biztos, hogy valakid magyar, de...
1: Angol vagy amerikai?
0: Kérdez.
1: Angol?
0: Nem.
1: Amerikai?
0: Amerikai vagy. Amerikai.
1: Színésznő?
0: Igen.
1: Jó. Szőke vagyok?
0: Nagyon nem.
1: Barna?
0: Én barnás, aha. Én azt mondanám, ez az eredeti, de inkább...
1: Vörös? Vagy sötét barna?
0: Igen, amire azt szokták mondani a nők, hogy barna, de én már azt mondanám rá inkább, hogy...
1: Hogy fekete.
0: Igen.
1: Jó.
0: De akarom a szájba adni a szavakat.
1: Jó, oké.
0: Okay. De Tomi gyakran álmodozik róla, a grafikusunk.
1: Tényleg? Jó, én nem tudom, kiről álmodozik a Tomi, de Anne Hathaway.
0: Túloztam.
1: Jó. Romantikus filmekben szerepelek?
0: És. De tehát, hogy ilyen... nem az a fő jellemződ.
1: A kor akciófilm? Várjál, thriller? Mi van, mi vígjáték?
0: Igen, inkább az a vonalad. Inkább az a vonalad. És egyébként csinálsz is ott valamit viszonylag gyakran, ami egy visszatérő elem esetetben.
1: Tűha, Sandra Bullock. Nem tudom, ő amúgy csinál? Inkább romantikus. Nem tudom. Várja, mire lehet még rá? Vékony vagyok, gondolom.
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem. Nem vagy kövér, de ilyen molett.
1: Fú, lehet, hogy tudom, de most nem fog eszembe jutni a neve.
0: Az övé biztos, hogy eszedbe jutna. Tehát ebben teljesen biztos vagyok, hogy akkor rossz irányba mentél, de kérdezz még, mert ez meg lesz, szerintem ez meg lesz. Annyit talán még hozzáteszek, hogy énekelsz.
1: Énekelek, Jézusom.
0: Ez az, amit még csinálsz.
1: Whoopi Goldberg, fekete vagy?
0: Ennyi!
1: De mert csak most lett úgy... amúgy duci, de amúgy nem volt duci. Jó, hát tényleg Guppy Goldberg volt, jó.
0: Amúgy szereted, ő megosztó?
1: Szeretem nagyon, én nagyon szeretem. Az egyik kedvencem egyébként a amiben énekel, az Apáca Show. Az én azt nagyon szeretem.
0: Az is nagyon jó, igen. Én is szeretem, mint színész. Állítólag az életben egy kicsit traktor, tehát egy kicsit sok, de nem tudom, hát ezt most nem ítéljük meg, de igen, nagyon megosztó. Tehát sokan vannak, akik rémálmaiban szedik elő, meg nem tudom, nekem ő nem az a karakter. De szerintem nekünk ugye gyerekkorunkat meghatározta, nem? Tehát, hogy ott sokat ott volt a filmvásznon, amikor mi gyerekként néztünk
1: igen.
0: tévét.
1: Igen, igen. Ja. Meg nem tudom, ő azért tényleg olyan vicces karakter volt mindig. Tehát a Ghostban is egyébként ő hozta a vicces karakter. Tehát, hogy van egy ilyen romantikus film, ami ugye, amiben sírsz a végén, de ugye ő mégis földobta ezekkel a beszólásaival.
0: Igen. Abszolút, abszolút szerethető szerintem. Jó, figyelj, Andi, várlak vissza, beszélgetünk majd a nyári fáradtságról. Van itt néhány tény, meg kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire jellemez minket. De addig zenélünk, szerintem ügyesek voltunk.
1: Szerintem is.
0: Bálveregetés. Igen.

Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal, és

0: Hát ez a dalhoz azért passzol a taps eléggé. 8 óra 39 volt, most már 40. Baby Flag. Na az van, hogy most itt az EB kapcsán ez tök jó, de egyébként ez a FIFA-nak volt, a FIFA World Cup-nak volt 2010-ben a dél-afrikai verzióban a himnusza, az indulója, ami egyebe. Jó, Andi, te elmentél a szélre, várjál.
1: Ja, bocsánat, várjál, nyugodtan. Arrébb jövök.
0: Csak hogy a videóban is szépen látszódjál már. Mennyire vagy nyáriban? Mert hogy ugye már az idő az abszolút olyan. Éled ezt, hogy most már nyár van, én egyébként nagyon, vagy csak simán mennek a munkanapok, de melegebb van?
1: Én ezt most szeretem. Ez az idő, ez most pont jó. Én ez a 22 és ilyen 26 fok közötti idő, szerintem ez tök jó.
0: Az jó, amúgy, hogy reggel még hűvös de, van, aha, meg este ki lehet szellőztetni, tehát igen. Hogy a klíma nélküliek is azért túl tudnak élni, vagy így el tudnak lenni benne. Igen. Strandra is lehet menni délután, hogyha akarsz, de hogy van benned egy ilyen feeling, hogy nyár? Én ezt most nagyon-nagyon élem. Mm-hmm. Tehát, hogy sokkal kevésbé élem meg egyébként a munkanapokat is munkanapként, mert amikor megyek haza, akkor már azt érzem, ugyan, mintha nyaraláson mennék haza, csak nem a strandról megyek, hanem a munkahelyről.
1: Jó, nekem azért ilyenek ennyire nincsenek, nem? Mert azért így is lefáraszt a munka, de hogy alapjáraton én már úgy igen, én is nyári üzemmódba kapcsoltam.
0: De hogy ilyenkor számodra nehezebb, vagy könnyebb a munka? Csak azért, mert találtam egy cikket, és gondoltam, hogy erről egy kicsit így lazán elfecsegünk így még a péntek délutánban. Vagy mi van most délelőtt?
1: Mindegy, délelőtt tudom, van még, igen.
0: Szóval a péntek délelőttben, mert ebben azt írják, hogy nyáron jobban elfáradunk, akkor is, hogyha kevesebbet dolgozunk, és nyilván levezetik a hőségre, meg ennek rengeteg mellékágára, de én meg úgy vagyok vele, hogy ugyan nagyon nehezen keltem ma, de valahogy nyáron könnyebb felkelnem, könnyebb bejönnöm dolgozni, könnyebb haza is mennem, jó, nyilván elmennék strandra, de én nem biztos, hogy adom azt, amit ebben a cikkben írnak.
1: Én egyébként azt szeretem, hogy már világos van azért reggel, amikor már úgy felébredek nagyjából. Mm. Tehát azért már ez a kezd világosodni, tehát nem teljesen világos, de már kezd világosodni, és ettől azért valahogy a kedvem sokkal jobb.
0: Igen, én világosban érzem. Indulok el otthonról.
1: Igen, igen.
0: Az is tök jó.
1: Igen. Meg nem tudom, én engem akkor szokott nagyon fárasztani, tényleg tehát jobban elfáradok, amikor ez a 40 fokos hőség van, vagy ez a 30, amikor már 30 fok fölé megy, tudod, és áll a levegő, tehát akkor valóban jobban elfáradok, de amikor ilyen az idő, mint amilyen most az elmúlt pár napban volt, ilyenkor egyébként nem, és tök jó, és sokkal jobban, valahogy úgy fellélegzik így a szervezetem.
0: Ez amúgy tök érdekes, írjátok már meg, hogy ti, drága hallgatók, hogy élitek ezt meg, tehát nyáron fáradtok-e jobban, vagy mondjuk egy ilyen szomorú, sötét őszi időszakban. Én lehet, hogy a nyarat azt ilyen szempontból jobban bírom, nem tudom. Azon kezdtem el közben agyalni, hogy azért itt abban, amit mondasz, van nagy igazság, abban, amit a cikk ír, van nagy igazság, mert 40 fokban már úgy működni nehéz. Tehát, hogy ez igazából szerintem egy olyan körülmény, mint hogyha úgy kéne teljesítened egy futó maratont, hogy van rajtad plusz 10 kiló súly, egy ilyen súly mellény. Tehát, hogy az fizikailag fáraszt le, és abból következik a többi is nyilván. Meg van, akit megviselesz, hogy akkor klímából ki klímába be... Mint akkor sokan azt írják, hogy nem tudnak a nagy melegben már jól aludni, és akkor ez is ilyen kifogás lehet, meg amit még hoznak, hogy a folyadékhiány okozhat fáradtságot, és nem tudom, rám például tök jellemző, hogy elfelejtek inni, tehát hogy ebben azért lehet valami.
1: Én is elfelejtek inni, meg én is kevesebbet iszok, mint kellene, viszont amikor ezek nagyon melegek vannak, olyankor meg tudom inni a 3 liter. Tehát aki olyankor nem iszik, azt nem tudom megérteni, mert hogy én alapjáraton én se szoktam, tehát én is el szoktam felejteni, de amikor ezek a nagyon nagy melegek vannak, ott folyamatosan iszok. Tehát, hogy ott azért kell.
0: Egy tök érdekes jelenség, amit megfigyeltem, és nyáron egyébként izgalmas, főleg a kitelepüléseinken tapasztaltam, hogy simán elment úgy a nap, hogy megittam 3-4 liter folyadékot, de vécére meg nem jártam.
1: Igen.
0: Tehát, hogy milyen érdekesen működik a szervezet, nem? Hogy tényleg működik ez a kézadom dolog.
1: Igen, hát emlékszem, amikor a Foxconnos napon voltunk például, nekem én akkor lepődtem meg magamon, hogy szerintem vagy 4-5 liter vizet megihattam, és csak egyszer mentem el a mosdóba.
0: És akkor sem voltál ott fél óráig.
1: És akkor sem voltam ott, igen, hanem tehát azért igen. Úgy... igen, tehát lehet, ilyen normál időt töltöttem csak ott, úgyhogy az, hogy szerintem kiizzadjuk talán.
0: Lehetne az, hogy tényleg meg ilyen jégcsap formájában valahogy így a hónajunkból le lehetne törni a dolgot, tehát hogy lehetnének ilyen alternatív megoldások. Na jó, amit még itt behoznak, még egyet bemondok én is, az a kaja, nem tudom te ezzel, hogy vagy a nagy melegben, de én kevésbé vagyok kívános
1: Igen, én is, én sem nagyon, főleg a meleg ételeket nagyon nem kívánom, meg az ilyen nagyon tartalmas zsíros ételeket sem, mondjuk egyébként se lehetem, de hogy alapjáraton én inkább ilyenkor mindig ilyen salátára, vagy valami kis tortilla
0: tekercsre. Azért ennyire nem vészes nálam a helyzet, hogy salátára vágyjak.
1: Nem, de tényleg, vagy valami jó hideg levesre, vagy csak levesre, tehát hogy én inkább ezekre vágyom ilyenkor, az igaz, az tényleg így van.
0: Én meg az esti, tehát hogy ilyenkor nagyon ráállok arra, hogy akkor este eszünk, amikor már hűvösebb van, de ez a mediterrán vonalból.
1: Hát de ha 40 fok van, akkor nincs este, ez a
0: hűvösebb. Jó, nekünk van klímánk, csak nem akartam dicsekedni.
1: Ja, hát
0: nem akartam dicsekedni.
1: Igen.
0: Mit szólsz ahhoz, amit a mediterránabb részeken csinálnak? Ugye most lehet arról beszélgetni, hogy teljesen eltolódott itt az időjárásunk, meg hogy szárad a Velencei tó, meg hogy dögmeleg van. Idővel eljuthatnánk arra a szintre, ahogyan így cseréli a tuját a pálma Magyarországon is, hogy mondjuk bevezessük szépen a kis siestánkat?
1: Ja, sziesta.
0: De mondhatod a növénycserét is, azt is látom, hogy ott is van egy csere, már banánfákat ültetnek az emberek.
1: Igen, én élném ezt a siestás dolgot egyébként, de hát most a kérdés az, hogy mi a jobb, hogy tartasz egy ilyen siestát ott abban az időszakban, egyébként akkor van a legmelegebb, vagy túléled azt az időszakot, és akkor este már nem kell dolgoznod.
0: Én amúgy azt gondolom, sajnos, hogy nálunk ez azért nem tudna működni, ez a siesta dolog, mert hogy kitöltenénk valami másodállással. Tehát tényleg próbálnánk túlélni, tehát hogyha az ottani fizetéseket is meg tudnánk kapni hozzá.
1: Na hát ez az, mert hogyha ugyanolyan akkora fizetést kapnánk, akkor persze nem lenne ezzel semmi gond, de valóban így van, lehet, hogy azt az időszakot kihasználnánk.
0: De egyébként tök jó, tehát hogy néha amúgy nem fér bele nyilván a napba, de néha, amikor ilyen reggeli műsor van, és így teljesen kidőlök, akkor így a hét közepén egy ilyen délutáni szunyát be kell nyomni, és azok nagyon pihentetők tudnak lenni, tehát tök sokat tud adni, akár 10 perc is.
1: Igen, bár a nagy melegben engem például most abban az időszakban észrevettem, hogy inkább jobban lenyomott. Én nekem is szükségem van, főleg már így a hétvége felé, akkor már nagyon erre az egy-két órás alvásra így délután, és szoktam is csinálni, de amikor ez a nagyon nagy meleg van, akkor inkább úgy valahogy így lejjebb megy.
0: De egyébként ez pont ezt figyeltem lejjebbtől. Meg, hogyha mondjuk egy 10 percre be tudsz menni valamilyen nyugodtabb helyre, a Rakoncai Gábor, tudod, a őrült ultra,
1: igen.
0: Vagy őrült ultra, vagy
1: igen,
0: ultra
1: igen,
0: őrült,
1: igen.
0: Vagy nem tudom, tehát aki tényleg ilyen brutálisokat fut meg, egyedül átmegy nagy vizeken, meg nem, tehát hogy tényleg ilyen ultra teljesítményű, tehát ez már emberileg elfogadhatatlan, amiket ő meg tud csinálni. Ő mondta azt, hogy 10 perc alvásra van igazán szükség, és akkor ami azon fölül van, az már. És ezt a múltkor pont megfigyeltem, hogy föl tudsz ébredni nagyon úgy, hogy nagyon rossz, tehát tegnap ebbe pont beleestem, de hogy van az a 10 perc, ami néha nagyon nagy lendületet ad még a nap hátra levő részhez. Jó, és mit szólnál ahhoz, hogyha átállnánk így teljesen, tehát a növényekben? Én például a tuját, azt már tényleg ki kéne gyomlálni, én nem is láttam egészséges tuját már sehol, tehát hogy mindegyik így rohad.
1: Igen.
0: Én adom a mediterrán növényeket, mondjuk a kaktusz túlzás, de egy pálmafát, egy kókuszpálmát, vagy valami ilyesmit simán el tudok képzelni.
1: Egyébként vannak olyan házak, ahol van pálma.
0: Banán is jó.
1: El, meg árulnak is pálmákat amúgy, tehát hogy én láttam már olyan házat, ahol volt, meg sokan most a olajbogyófákra mentek rá egyébként.
0: Amúgy az is klasszul néz ki nagyon,
1: igen.
0: Meg hát a vizek is jók lennének, tehát hogy valahogy vissza kéne csinálni ezt a Velencei tó dolgot.
1: Meg hát mindent meg lehet, hát azt, ja, vissza, de hát megmondom őszintén, hogy
0: hát egyébként a Balaton is gatya, tehát hogy nem volt a kapáig 33 fokos a víz, az biztos nem élvezik a halak.
1: Hát biztos, hogy nem. Az a baj ezzel sajnos, hogy most, hogyha ez nem változik, akkor sajnos ez egyre rosszabb lesz a Velencei tónál mindenképpen. Tehát ott már azért nagyon durva a helyzet. Sajnos. A növények terén egyébként így visszatérve, amúgy mindent meg lehet oldani, csak ugye a földet kell olyanná tenni, hogy bírja azt a helyet, ahova teszed. Mert például most a Nárai Tamás néztem éppen TikTokon, mondta, hogy betakarították a szilvát, és hogy van
0: milyen,
1: neki...
0: Milyen tartalmas videókat nézel?
1: Nem, hát most csak földobta, hogy kérdezték tőle, hogy mit csinál a szilvából, hát nyilván a magyarok mit csinálnának a szilvából. Mindegy, ő lekvárt főzött, és akkor mondta, hogy őnekik van itthoni szatmári szilvájuk is, és hogy ugye ott a kertész meg tudta nekik csinálni, hogy bírja azt a földet, amiben ugye tették, mert hogy az a magyar földre
0: csinálni.
1: Lett.
0: Miket tudnak?
1: Igen, igen. Úgyhogy a spanyol szilva mellett nekik van. Vagy nem tudom, hol élnek, azt nem spanyolosztani.
0: Ezzel kérkedik. Na szép. Figyelj, azon gondolkozom közben, hogy itt feltettem a hallgatóknak a kérdést, hogy mert végül is a fő téma az volt, hogy nyáron a kevesebb munkában is jobban elfáradunk, nyilván itt a hőmérsékletre vezetnek vissza mindent, de hogy mik azok a nyári tevékenységek, amik a legjobban elfárasztanak. És például Zsolt írta, hogy az esküvők. Mennyire igaz, nem? Tehát a nyáron hát, egy jó esküvőn, jó neked lehet még szoknyád, de ha én megjelenek szoknyába, körberőgnek, próbáltam, nem. De hogy ott a zakóban, esküvőn, nyáron, dögmelegben, Jézusom, az kemény.
1: Figyelj, én azt mondom erre, hogy az esküvőt ki kell bírni, amíg a szertartás megy abban a ruhában,
0: aztán
1: amiben vagy.
0: Textilt?
1: Nem, hanem utána például a férfiaknál lehet mondjuk egy ilyen lenvászon szettet hordani, és akkor...
0: Azért, mert
1: az egyébként ilyen jó szellős, tudod, és akkor mit tudom, én felveszel egy fehéret, vagy egy bézs színűt, vagy nem tudom, valamilyet, amilyet akarsz, és az igazából tök könnyed, meg ugye a mennyasszonyok is átöltözhetnek egy kicsit, mit tudom én, fehér ruhába, de mondjuk egy kicsit több szellősebbe. Így amikor a fogadás van.
0: Na tessék, Andi praktikus tanácsai esküvőre hát idén nyára, ez tök jó.
1: Igaz, hogy több pénzbe kerül, mert váltásról kell, de...
0: Elmennél egy nudista esküvőre?
1: Nem.
0: Nem?
1: Dehogy is, Jézusom.
0: Pedig tök jó, az anyakönyvvezető ezzel a szalaggal kitakarja magát, az úgy rendben van. Mennyasszonyi csokrot odafogja.
1: De csak az egyik felét tudja kitakarni.
0: Vőlegény mivel takarja ki magát? Mi van a vőlegénynél?
1: A vőlegénynél szerintem semmi.
0: Semmi vőlegényi pálca.
1: De a vőlegények mindig így állnak, tudod.
0: Ja, hogy ilyen focista fogásban?
1: Igen, és akkor úgy azt úgy tudja ott takarni.
0: A mennyasszony csokordobást, azt mindenki nagyon várná. Na jó, Laszkónak majd megszervezzük, hogy hova jutunk.
1: Biztos örülni fog neki.
0: Milyen nyári dolgok fárasztják még a hallgatóinkat? Klíma nélküli busz, írja Eszti. Ez tényleg olyan.
1: Hát igen, vagy a klíma nélküli autó se.
0: Vagy akár a vonat is nyilván, élvezett. Tehát hogy ezek vannak, igen. De én ebbe idén még nem futottam bele, egyébként a klíma tényleg egy nagy találmány. Neked van ilyen, amit kiemelnél, hogy nyáron nagyon-nagyon-nagyon fáraszt és inkább kerülöd?
1: Hát mondjuk futni nem. Az edzés az engem nagyon lefáraszt nyáron.
0: Tehát akkor az ilyen sporttevékenységeket ilyenkor azért próbálod kerülni. Nem cseréled le ilyen vízi dolgokra?
1: Nem kerülöm, csak jobban lefáraszt.
0: Kevésbé csipázod.
1: Mm-hmm, igen.
0: Jó, ez is benne a paklimban. Még hogyha itt a nyári dolgokból valamit kéne hozni, akkor én szerintem még behozom a nyári sorban állást. Tehát, hogy engem valahogy...
1: Főleg a tűző napon.
0: Bárhol. De bárhol, az igen. Valahogy máskor sokkal türelmesebb tudok lenni, a játszótéren is látom a szülőkön, hogy ők is nagyobb hévvel ugranak neki a másiknak, hát hogy tényleg hűsítsük már le valahogyan magunkat. Jó, akkor összességében megegyezhetünk abban, hogy igen, a hőmérséklet miatt valóban hamarabb el tudunk fáradni, meg tényleg sűrű a program, meg ilyenek, de hogy azért ad is ennyit az, hogy nyár van, mint amennyit elvesz.
1: Igen, szerintem is.
0: Hogyha gondoljátok, szóljatok hozzá, írjatok ti is véleményt. Andi, te már ennyi voltál? Dolgod lesz? Már
1: nem.
0: A hírekben nyilván itt leszel, de hogy a naphírére már nem jössz?
1: Hát arra nem jövök már.
0: Akkor figyelj.
1: Készülök
0: akkor figyelj.
1: A vasárnapi köztérre.
0: Ez esetben. Köszönöm, hogy helytáltál egész héten. Roland helyett is Rolandon voltál.
1: Igen, igazán.
0: Jó híreket. Én még itt vagyok a következő órában. Töltsük együtt, írjatok 0629789985.
2: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buena!

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Megújult Magyarország első erdei iskolája. Franciaországban folytatódik a kánikula, egyre több az erdőtűz, ma Táton várják a véradókat. A mikrofon mögött itt Taller Andrea, jönnek a részletek. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel. A beruházás során teljesen megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, és megújult a központi közösségi épület is. A tetőszerkezet sérült részeit helyreállították, az épület teljes belső festést kapott, emellett korszerű, megújuló energiát hasznosító vízteres pellet kandallót építettek be. Kitértek arra, hogy a fejlesztés részeként új fedett kültéri foglalkoztató pavilon is épült. Franciaországban csütörtökön már 5. napja tartott a kánikula, amely várhatóan egészen a jövő hét közepéig eltart, és amelynek következtében elszaporodtak az erdőtüzek az ország déli és keleti részén. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőhullám az országban, figyelmeztetett a meteorológiai szolgálat. A Météo France a francia megyék csaknem 3/4-ét narancssárga hőségriasztás alá helyezte, és a vasárnap délfelől érkezett hőhullám csütörtökre elérte az ország északkeleti részét is. Csütörtökön az ország nagy részén a maximum hőmérséklet 35 és 39 Celsius fok között mozgott, a mediterrán térségben pedig 40-41 fokig emelkedett. A magas hőmérsékletek, az erős szél és a nagy szárazság miatt nem enyhülnek az erdőtüzek az ország déli részén. Szerdán több mint 325 tűzesetet regisztráltak az egész területen, hangsúlyozta Laurent Nunez belügyminiszter. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom-Bár megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 14 és 18 óra között Tátkertvárosban a 3. Béla iskolában nyújthatják karjukat. És végül sport, 2. alkalommal ad otthont Budapest az U18-as Trófi 7-es rögbi Európa bajnokságnak, amit jövő péntektől vasárnapig a Dr. Koltai Jenő sportközpontban rendeznek. A szervező Magyar Szövetség közleményében kiemelte, az olimpiai szakákban rendezett tornán 22 leány és fiú csapat lép pályára, a 3 napos kontinens viadalon összesen 56 mérkőzést játszanak. Hollósi Szigeti Erika az MRS utánpótlás fejlesztési és női szakák vezetőjeként elmondta, a mezőny rendkívül erős lesz, hiszen több olyan nemzet is érkezik Budapestre, amelynek a felnőtt válogatottja a kontinens legmagasabb szintjén, a Championship divízióban szerepel. A program jövő pénteken 11 órakor kezdődik, míg szombaton reggel 9 órától estig zajlanak a mérkőzések. A kontinens viadal vasárnap a helyosztókkal és a döntőkkel zárul, a 3 napos viadal ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször megjelenhetnek felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: rendezője is. A mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: 9 óra múlt 5 perccel Buenos Morgan élőben hallgatjátok a Forrás Rádió ébresztő műsorát, bár egyébként szerintem ilyenkor már mind annyian ébren vagytok. Legalábbis azt gondolom, hogy így lehet. Na, hát itt az ideje, hogy belevágjunk ebbe az órába is, és akkor szépen lassan rágcsoljuk végig a fontos témáinkat. Ezek közül az első és talán legfontosabb a közlekedési hírblokk, mert az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás autót között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, tehát itt, amikor felmész a strádára, akkor ott érdemes bekukucskálni, hogy megy a kamionsor vagy nem, és hogyha nem, akkor inkább az egyes utat választ. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használni, annak köz, de hát ahhoz oda kell születni, vagy nem tudom. Minden esetre ezt írják most az Útinformon, ez talán a legfontosabb, ezzel vigyázzatok. Aztán 21 fokot mérünk, eddig jutottunk így a műsor utolsó órájára, 27 fokos lesz ma a csúcs éjszaka, 13 fokig enyhül majd a hőmérséklet. Egyébként ma még ilyen felhős napos időnk lesz, eső nélkül, de holnapra eltűnnek a bárányfelhők is, és napsütéses 28-30 fokos hétvégénk lesz. Aki az esőt várja, például a Velencei tó környékén, annak csütörtökig kell várakoznia, de ez is ilyen párás esős lesz inkább, mert jövő csütörtökön már 31-32 fokot is mérhetünk, szóval nagyjából erre kell felkészülni. Mink van nekünk? Hát van egy VB játékunk. Most rendhagyó módon először megmutatom, hogy mit lehet nálunk nyerni, utána pedig elmondom, hogy mit kell ezt teljesíteni.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Na nívós, nem? Ilyet lehet nálunk nyerni, úgyhogy érdemes játszanod. Ma is van egy meccs, amire lehet tippelni, egészen délután 6 óráig. Ugye ma a spanyolok játszanak a belgákkal, és meg kéne tippelni, hogy a rendes játékidőben mennyi lesz a végeredmény. És hogyha döntetlenre szavazol, akkor azt is írd meg, hogy melyik csapat nyer, mert hogyha nincsen pontos eredményünk, akkor a győztes csapat alapján fogunk majd dönteni. Éppen ezért hadd mondjam Zolinak, aki írt nekünk SMS-t, és egy-egyet írt, hogy köszi, hogy megírtad a győztest is szerinted, de van itt olyan üzenetküldő is, aki például Attila, aki nem küldte el, hogy melyik lesz a győztes, és szintén egy-egyet tippelt. Hát, hogyha egy kettőtök közül kell dönteni, akkor emiatt Zoli előrébb fog kerülni, Attila. Erről tudjál. Jó? Egyébként a mai napon ennek az órának a végén sorsolunk majd egy nyertest, mert a tegnapi mérkőzésen Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, és bár a fél időben még 0-0 volt, és nagyon keményen tartották magukat a marokkóiak, de az a helyzet, hogy a franciák kerekedtek felül, és több helyes megfejtésünk is van, tehát most nem volt elég eltalálni a tegnapi meccsen a nyertest, mert több pontos eredményünk van, közülük sorsolom majd ki ennek az órának a végén a mai nyertesünket, aki a napi nyereményt elviheti majd. És készüljünk a folytatásra, ugye most még lehet egyet tippelni a hétfői mérkőzés. 9-től 11-ig ugye most vannak a negyed döntők, aztán 14-től 15-ig elődöntők, július 18-án bronzmérkőzés, és július 19-én pedig döntő következik, de mi ezt a főnyeremény kisorsolásával már nem várjuk meg, ez nálunk hamarabb eljön, azt hiszem, hogy jövő hétfő után, tehát amikor a napi nyertesünket kihirdettük, már a fődíjat is át fogjuk majd adni valakinek. Igen, a napi díjak még egyszer Haggis Darts jóvoltából 4 órás dárcozás, ez nagyon jól hangzik, illetve egy wellness hétvége a Duna Residence-től, 3 nap, 2 éjszaka, félpanziós ellátás két fő részére, szóval minden nagyon-nagyon jól hangzik. Tippelj, küldj üzenetet 0620 978 975. Azt hiszem, a kötelező köröket ezt most elmondtam, meg azt is, ami most felkeltette az érdeklődésemet, és meg akartam veled osztani, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Megyünk tovább a nap hírével, ezt most ugye én prezentálom, én varázsolom ide, és azzal a Brian Johnsonnal foglalkozunk, nem a rockzenésszel, aki a héten már megemlítésre került, a macska meg fel van mászva a fára, szépen fogalmaztam ezt meg, mindegy, befejeztem a mondatot. Szóval, hogy az a lényeg, hogy ez a srác rengeteg pénzt költ arra, hogy fiatalon tartsa magát, egyfajta biológiai életkorért küzd, de most a szervezete nagyon csúf tréfát űz vele, hiába költ 100 milliókat a fiatalságára, a saját teste támadta milliómos biohackerre. Ezzel foglalkozunk majd, hozzok egy kis dilemmát is, amin lehet gondolkozni, szóval mindenképpen érdemes velünk tartani, addig pedig szólnak a jó zenék, szép pénteket mindenkinek!

Ez itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan!

Szép jó reggelt mindenkinek, itt a Buenos Morgan utolsó órája a héten. És hát itt az ideje, hogy a nap hírével egy kicsit foglalkozzunk. Andi most egyéb elfoglaltságai miatt igazoltam távol, de azért találtam itt valamit, amit meg akartam veled osztani, drága hallgató, mert ez a héten témánk volt, foglalkoztunk vele más aspektusból, de azért szóba ejtettük Brian Johnsont. Nem tudom, hogy emlékszel-e rá, ő az a techmilliómos, aki tulajdonképpen rengeteget öl abban, hogy fiatalon tartsa magát. A héten beszéltünk a magyar fiatalon tartó bajnokunkról, aki 7. világranglistán. Itt arról van szó, hogy a biológiai korát a vérképéből megállapítják az embernek, hogyha akarja. Én akartam, rólam kiderült, hogy idősebb vagyok 2 évvel a koromnál, de róla meg kiderült, hogy nagyon-nagyon sok évvel fiatalabb a koránál, és igazából ezzel kapcsolatban ez a Brian Johnson alapított egy ilyen versenyt, vetélkedőt, és ő is nagyon-nagyon sokat költ arra, hogy a saját öregedését megfékezze és meggátolja. És egyébként sok olyan kutatása van, mert ugye erre költi az összes pénzét, amiből az orvostudomány, meg úgy általában mi is nagyon-nagyon sokat tanulhatunk, tapasztalhatunk, fejlődhetünk, és egyébként lehet, hogy nekünk is hosszú távon majd segíteni fog, de azt az életvitelt, amit ő ebben a longevity életvitelben végez, hát azt senkinek nem kívánom, meg nem is irigylem tőle. Tudod, itt volt ez a bizonyos herejegelés, de egyébként, amit mond, hogy az egészségesség oltárán kell járnunk szaunázni, az például tök jó. Itt van egy kutatási eredmény, amire rájött, és ő jött rá először. Ugye mindenki azon aggódik, hogy már mikroműanyaggal fertőzzük magunkat, mert megisszuk a vizet, és benne van, meg mindenhonnan ránk rakódik, belénk rakódik, és hogy azt nem nagyon lehet kiirtani, de képzeld el, ők például bebizonyították az orvostábjával, hogy a szaunázás kifejezetten jót tesz, és kilöködnek ezek a mikroműanyagok a szervezetünkből. Hát a norvégok erre már régen rájöttek. Na, de hogy van ez a csávó? Ő tényleg mindent megtesz. Folyamatosan monitorozza magát, úgy eszik, ahogy mondják neki a szakik, úgy sportol, ahogy mondják neki, szaunázik. Igazából arról szól az élete, hogy fiatalon tartsa magát biológiailag. De most vele kapcsolatban jött egy friss hír, hogy hiába költ igazából, na jó, ez is hülyeség, hogy hiába költ, ezt írja a Bulvár Média, de azt írják, hogy hiába költött 100 milliókat a fiatalságára, a saját testet támadta milliómos biohackerre. Arról van szó, hogy diagnosztizáltak nála egy autoimmun gastritiszt, ami igazából egy gyomorhártya pusztulásával járó betegség. A kórkép évekig rejtve maradt a biohacker előtt, aki évi 2 millió dollárt költ el a testének a tökéletesítésére, ami hát nagyjából évente olyan 600 millió forint, vagy még ennél is több, tehát nem keveset, 620 millió forint körül jön neki a dolog. Ez nagyon kemény. A betegség egyébként hosszú ideig tünetmentes maradhat, B12 vitaminhiányhoz vezethet, és vérzékenységet, valamint gyomorrák fokozott kockázatát okozhatja. Az első figyelmeztető jel nála az volt, hogy tartósan alacsony volt a ferritin szintje, és akkor igazából a diagnózist endoszkópos vizsgálattal és biopsziával megerősítették nála, és az van, hogy jelenleg nincsen engedélyezett gyógymód a betegségre, csak a tünetek meg a szövődmények kezelése lehetséges, de Johnson azt ígérte, hogy a kezelés minden lépését nyilvánosan dokumentálni fogja, és hát ugye nagyon sok pénze van arra, hogy kutasson, szóval lehet, hogy ebben is segíteni fogja az emberiséget. Ez tök jó egyébként, hogy magára költi igazából ezt a pénzt, de segíti vele az emberiséget is. Hát, ha kitalálnak valamit, ami ebben segíthet. Csak hogy ez milyen gáz, hogy tényleg mindenit arra fordítja, hogy nagyon sokáig élhessen, nagyon fiatal lehessen. Tudod, ezt a múltkor megbeszéltük, hogy igazából választanánk a 120 éves életkort, hogyha mindenre mikromilliméter szinten oda kéne figyelnünk, vagy élnénk 80 évet mondjuk kicsit ilyen hedonistább formában, de azért nem túlzásba vive, és mi például Rolanddal ezt az utóbbit választottuk, Andi mondjuk a hosszú életet voksolta magának, de hogy ez a kérdés neked is áll, hogy igazából melyiket választanád a kettőből, érdemes ezen elgondolkodni. Minden esetre ők most kutatnak, keresik a dolgokat, csak hát ironikus meg valahol gáz, hogy szegény pont belelépett egy ilyen szituba. Minden esetre, hogyha valaki milliárdos, akkor szerintem sokkal inkább költse erre a pénzét, mint hogy mindenféle ilyen önös plasztikai beavatkozásokra, vagy adott esetben egy újabb kábrióra, vagy egy még drágább autóra, még drágább luxusvillára. Lényegében egyszer tudunk vacsorázni, vagy egy gyomrunk van akkor is, hogyha nagyon sok pénzünk van, meg egyszerre egy seggel egy autóban tudunk ülni. Tehát, hogy tök jó az, hogyha már van egy ilyen mániája, mert ez szinte mánia Brian Johnson esetében, akkor ezzel így az emberiséget is segíti. Hát én csak jókat kívánok neki,
meg bízom benne, hogy azért nem annyira nagy tragédia ez. Egyébként esetében nagyon korai stádiumban felfedezték, mert ugye nyilván folyamatosan monitorozzák az orvosok, nyilván megfelelő kezeléssel és rendszeres ellenőrzéssel jó eséllyel hosszú ideig együtt lehet ezzel élni. Csak hát kérdés, hogy az ezen bukott hetek, napok, évek, azok mennyire vannak pariban azzal, amit viszont az egészségére költött. Tehát, hogy ezek így majd kioltják egymást, vagy adott esetben tényleg nagyon sokáig tud majd így élni. Kívánom egyébként, hogy sokáig tudjon. Minden esetre ez egy érdekes dolog volt, meg akartam veled osztani, remélem számodra is izgi volt, meg amúgy tök szívesen fogadom, hogyha megírod, hogy mit választanál. Inkább éjjel nagyon-nagyon sokáig, de úgy, hogy minden centizgetni kelljen, vagy egy relatív hosszú életkort választanál magadnak, úgy, hogy igazából nem vonod meg magadtól a jó falatokat. 0620 978 978 5 Buenos Morgan mindenkinek, köszi, hogy velünk indítod a napot.

0: Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Indul a szabadtéri szezon. A Monostori erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
5: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este 7:30. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Yeah! Ekej fel, tesó! Buenos morgen, pörög a show! Forrás Rádió, tedd fel a szintet! Mindig veled, ébresztjük a szíved!

0: Buenos Morgan! Szépen lassan kiköszönünk ebből a hétből, jön majd a hétvége, kis nyaralások. De azért, ami igazán fontos, hogy nyertest is hirdessünk, igen, igen, 9 óra múlt 39 perccel, ezt még kivártam, ugyanis a VB játékunk a mai napon is zajlott. Hát bizony, lehetett tippelni a tegnapi meccsre, ami egyébként nagyon-nagyon sok teli találatot hozott, ugye Franciaország-Marokkó mérkőzés volt, és a franciák nyertek, jött a papírforma, bár egyébként a marokkóiak nagyon-nagyon jól helytáltak, a fél időben még 0-0 volt, de utána, hát igazából már nem sikerült megfogni a franciákat, és mondjuk azt, hogy belemeneteltek a franciák az elődöntőbe, Mbappé vagy Mbappé és Dembélé góljával. No hát nagyjából ez történt, és nagyon sok teli találatunk van, tehát most nagyon izgalmas lesz a dolog, mert olyanok közül fogunk sorsolni, akik takra eltalálták, hogy 2-0 lesz a mérkőzés. Aki nem talált el, vagy aki nem nyert, az se csüggedjen, mert ma is lehet tippelni egészen 6-ig, és a franciák ellenfelét döntik el ma este a mérkőzésen. Spanyolország-Belgium játszik majd egymás ellen, de most maradjunk a tegnapi teli találatosok között, és közülük itt a kalapból ideje, hogy sorsoljak valakit. No hát akkor doppergés! A nyertes pedig nem más, mint ami Anna Máriánk! Anna Mária! Le a kalappal, nagyon pontos vagy, 2-0, Franciaország-Marokkó, te nyerted meg a 4 órás önfeled dárcozást barátokkal, családdal, akivel szeretnéd, oda még egyébként a Haggis Darts-ba meccset nézni is mehetsz, azt is nézheted közben, hogyha van kedved. Szóval mindenképpen klassz lesz ez a nyeremény. És jövő héten pedig főnyereményt hirdetünk, majd sorsolunk majd. Azzal kapcsolatban csak annyit, hogy nem kicsit leszek irigy arra, aki megnyeri. Egy wellness hétvége a fődíjunk, 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásával egy kis kényeztetés így a nyárra. Szerintem ez eléggé klassz lesz. Jó, nézzétek ma este is a meccset. Magyar idő szerint 21 órakor kezdődik, de még 6-ig tippeljétek meg tehát, hogy hétfőn a napi nyereményt elvihessétek, hogy ki nyeri meg a Spanyolország-Belgium mérkőzést, illetve azt is írjátok meg, hogy a rendes játékidőben mennyi lesz a végeredmény. Erre a két dologra vagyunk kíváncsiak a neveden kívül. Jó, hát azt hiszem, hogy szépen lassan most már tényleg belesétálhatunk ebbe a hétvégébe. Viszont egy dolgom még van, hogy köszönetet nyilvánítsak mindazoknak, akik ehhez a műsorhoz hozzásegítettek. Ezen a héten is, meg ugye a mai napon. A legnagyobb taps természetesen nektek jár. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogy tartottátok bennem a lelket, így a Roland nélküli nehéz napokon is. Hétfőn kiegészülünk majd, visszatér. De azért természetesen neki is, mint a műsor állandó sztár fellépőjének jár a taps. Ezt a hangot halljátok majd jövő héten megint.
1: Én sosem vesztettem el a nadrágomat, azt hiszem, nem emlékszem rá.
0: Eddig, de majd meglátjuk, hogy hogyan jön vissza a nyaralásból. Aztán nagyon szépen köszönöm a nálam sokkal kevésbé bogaras, de rovaroktól jobban tartó hittal a Randinak. Én pedig Rédl Ádám voltam, vagyok, leszek. Találkozhatunk hétvégén, hogyha arra jársz, amerre én, de amúgy meg hétfőn, korán reggel már Rolanddal kiegészülve 6 után nem sokkal érkezem. Legyen csodálatosan szép a hétvégéd, és hallgasd a Forrás Rádiót, ma Zimmerer Tomi folytatja majd a koktéllal. Ciao, ciao, Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.
3: Mi van már, be 20 perc váratlat, készül ma haja?
4: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
3: Most komolyan be kell menni, kérted, ezt nem hiszem el. Gyerekek, erre nem érünk rá, rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazó. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: baj? Petőfi Sándor utca 58 pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott. Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, nyilvánosan hozzáférhetővé vált Hajnóci Péter irodalmi hagyatéka. Júliusban is várják az ügyfeleket ingyenes jogi tanácsadásra Kispéren. A mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Befejeződött a vasútállomás felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárok és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszer és bővíték, ismertette. Hajnóci Péter évtizedekig csak korlátozottan kutatható irodalmi hagyatéka vált nyilvánosan hozzáférhetővé az ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóintézet szemantikus adatbázisában, közölte az ELTE Humántudományok Kutatóközpontja az MTI-vel. Az ELTE közleménye szerint a digitális gyűjtemény csaknem 10 000 oldalnyi kéziratot, levelezést, hivatalos iratot, fotót és tárgyi dokumentációt tartalmaz. Az adatbázisban például lekérdezhető, hogy kik leveleztek Hajnócival egy adott évben, hogyan alakultak egy-egy novella szövegváltozatai, vagy milyen motivumok kapcsolják össze az életmű különböző rétegeit. Ebben a hónapban is várják az ügyfeleket ingyenes jogi tanácsadásra Kisbéren. A Családsegítő Központban július 13-án és július 16-án fordulhatnak segítségért a szakemberekhez délután 16:30 és 17:30 között. Kellemes nyáresti kikapcsolódásra várja vendégeit Esztergomban a Strandbüfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot a mai napon 19 órától. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: De most soha nem jön el, de itt van a péntek. Hello, buenos morgen, ki koktélbe köszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a Bulvár Csokor, és persze a foci VB játék is. Füleljetek nagyon, Alex Warren addig a Well Hello Lordi, és a Beatrice a Chris Rea dallal. The Beach, így anóta, Rádió.

Foreign, és persze, hogy az újdonság a Passenger volt a tiétek. Hello, ez a Forrás Rádió a nap 24 órájában. Csak slágerekkel, a koktélt hallgatod, ebben a négyben megspékelem mindez kevés dumával. Sőt, ezen a héten, ma utoljára a futball VB játékkal. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Na, ide kell majd küldened, hogy mit, meddig, és hogy hogyan, s miképp, és hány éves a kapitány, ígérem, hogy el fogom mondani. Csak azok az emberek normálisak, akiket nem ismerünk elég jól. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, Joy Ancisnek köszi. Jön a Bulvár Csokor is, a következő fél órában már kapod, benne pedig ADL mesélek a hölgyről. Addig a The Evaner és Ultra Nati újdonság B-körmet is érkezik, Métre Sims pedig Stinggel közösködve a Restet hozza. Csak slágerek közt küldöm.

0: Rod Avener és az Ultra Máté újdonság volt a tiétek, a Starlight. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Tudod, holnap szombaton a komáromi VF strandon leszünk. Ne feledd, 2 és 6 óra között várunk oda téged. Élő DJ mixel és természetesen nagyon jó hangulattal, játékokkal, viccelődéssel. A meleget pedig visszük, ígérjük. Sőt, adunk nyereményt is, nem csak ott, hanem itt is, hiszen folytatódik a futball VB játékunk. Spanyolország, Belgium, este 9-kor kezdődik a mérkőzés, de neked már 6-ig el kell küldened, hogy mi lesz ennek a rendes játékidős végeredménye. Ha úgy gondolod, hogy döntetlen, akkor pedig írj nekünk egy továbbjutót. Tudod, egyenes kieséses szakasz. Ha esetleg döntetlen, akkor jön a hosszabbítás. Ha ott sem dől el, akkor pedig érkeznek a 11-esek. Azokat én egyébként tök szeretem. 0-20-94-8-94-8 5-ös 6 óráig várjuk tehát az üzenetedet, és hogy mit nyerhetsz, ezt már mutatom is.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot hozzá, jön mindjárt Adél, itt lesz Major Fire, Black Eyed Peas, no meg Agnes. A kereskedelmi szünet után ilyen lesz a Release Me!
1: Akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
6: Hozé Kura újra Magyarországon. Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmónia.hu-n.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Adél és a Water Under the Bridge, imádom ezt a dalt, 10 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 4 órában, kevés Zsumával, jó sok zenével és Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Bulvár csokrot ígértem, hát nesztek, olyan exkluzív infón van a popvilág királynőjéről, hogy eldobjátok az agyatokat. Adél ugyanis 2 év hallgatás és a gigantikus Las Vegas-i koncert sorozata után visszarepült Los Angelesből a szülővárosába, Londonba, és a benfentesek szerint gőzerővel úgy dalokat rögzít a híres Church stúdióban. Bizony-bizony, kérem, az énekesnő megelégelte a pianist, és titokban legalább 2 hetet tölt elvonulva a brit fővárosban, hogy papírra vesse a legújabb szív fájdalmait, hát vagy éppen a boldogságát. No, de itt nincs vége a pletyka áradatnak. Ha mostanában láttátok Adélt, például mondjuk a múlt hétvégi brit nagydíjon a Forma 1-ben, na, akkor talán fel sem ismertétek, a sztár ugyanis közel 45 kilót fogyott, és elképesztő formában van. Reméljük, hogy a fogyás a hangját nem befolyásolja. Adél a Bulvár Csokorban, Eva Max mindjárt énekel, jön a Follow the Flow újdonsága, elsőként pedig Chris von Dutch, az egykori Madonna dallal. Itt küldöm, csak slágerek közül a Holiday!

van, még akkor is így tud énekelni, ha egy öreg telefon van a kezében. Ez volt az Old Phone, csak slágerek közt hoztam. Zártam az első órát a koktélban. Jön Andi, na aztán nyitom a másodikat. Félix Jánnal és a Kaszkadával. Boy, you turn me, de ilyen lesz.

ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, MI alapú kamerarendszert fejlesztettek a koraszülött csecsemők megfigyelésére, megérkezett a Bejői Kárpit Londonba, különleges irodalmi és zenei est lesz Komáromban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Magyar kutatók olyan mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki, amely vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a koraszülött csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat az MTI-vel. A közlemény szerint a kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás ráadásul segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá. Megérkezett a mai napon a Bejői Kárpit Londonba. Az Anglia Norman meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott hímzett képregényt a British Múzeumban állítják ki szeptember 10-e és 2027. július 11-e között. A páratlan művészet történeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon. A 68 méter hosszú, fél méter széles hímzés 58 képben magyarázó latin szövegekkel mutatja be Anglia Norman meghódítását, az ahhoz vezető történelmi eseménysort és az 1066 októberében megvívott Norman győzelemmel végződött 6 évszázadnyi angol szász uralomnak véget vető Hastingsi csatát, amelyben az angol király Harold Godwinson is meghalt. Harold halálát a Kárpit külön jelenetben és szöveges leírásban ábrázolja. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán, Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A mai napon 18 órától Hausleitner Franciska olvas fel, akit Pető Marcell csellójátéka kísér. A Rondella Galéria új időszaki kiállítása Nagy Sándor Zoltán grafikus művész alkotásait mutatja be, Színes lett, maradhat címmel Esztergomban. A rendhagyó tárlat megnyitóján július 12-én délelőtt 10 órától maga a művész vezeti végig az érdeklődőket a kiállításon. A tárlat július 12-e és augusztus 9-e között látogatható a Rondella Galériában, 2-től vasárnapig 11 és 16 óra között, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Koktél, kereken 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamásra, sziasztok! Dua Lipa a Bulvár Csokorban nem sokára érkezik, és természetesen reggélek a futball VB játékunkról. Addig pedig kiváló dalokkal jelentkezem, Bibi Rexa, a Fate lesz-e, Jude Law, Olly Marsh, Félix Ján pedig Kaszkadával közösködik. Itt jön már is a Boy You Tell Me!

Bibi Rexa és Faithless Nota, a New Religion itt a Forráson. Csak slágerek a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt. Ne felejtjétek, jön a futball VB játék is, nem sokára minden terregélek róla. Tessék fülelni, és természetesen találkozol a Bulvár Csokorral, benne pedig Dua Lipa. Volt egy fantasztikus esküvő, nem oly rég, na erről is mesélek, úgyhogy nyugi, nem maradsz le semmiről már, amit Dua Lipát illeti. Csak azok az emberek normálisak, akiket nem ismerünk elég jól. A koktélos bölcsességet Joe Ancisnek köszönjük. Mit csinálsz volna délután? Várunk téged Komáromban a VFN. Ott leszünk 2 és 6 óra között, jó hangulattal, kiváló muzsikákkal élő, DJ-szettel, jó nagy csobbanással. Mi van még? Na minden földi jóval maradjunk ennyiben. Holnap 2-kor, tehát ott Tali. Itt pedig rögvest fozizunk, Gia Farrell előtte. Jön a Purple Disco Machine, elsőként pedig Tomanzi. Egy kiváló feldolgozás a jelentkezett pont 6 évvel ezelőtt. Csak slágerek közt itt a No Scrubs. Igen, az eredetit a TLC-től kaptátok régen. Ma itt a dal!

0: Jafare, jó nagy klasszikot, ugye az új évezred legelejéről hoztam, ez volt a Hit Me Up, csak slágerek itt a koktélban, és a futball VB játék. 6 óráig küldheted az üzenetedet, még mindig Spanyolország, Belgium, ezt a mérkőzést játsszák 9-kor, és mint mondottam, 6-ig el kell küldened, hogy mi lesz ennek a rendes játékidős végeredménye. Ha döntetlenre tippelsz, akkor egy további jutót is kérnénk, köszönjük szépen, mert ugye ebben az esetben hosszabbítás esetleg még 11-es párba is érkezhet. 0-20-94-8-94-85-ös a számunk, ne feledd, ide várom tehát az üzeneteket, SMS-ben, Viberem, jöhet nyugodtan a nevedet is írd bele, köszönjük szépen, és hogy mit nyerhetsz, ezt mutatom már is.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobás. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot hozzá, és szurkolást is! Dua Lipa mindjárt Tom Novi Limával, 18 újdonság, és persze Ray Dalton, a Do It Again a tiéd. Csak

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Dua Lipa, na meg a 2 évvel ezelőtti Training Season itt a Forráson. Imádom a csajdalait, na meg imádom őt is, úgyhogy gyorsan bele is pakolom a bulvár csokorban. Ez a koktél 4 órában itt a Forráson, kevés zsuma, jó sok zene. Na és Tamás, na meg a hölgy hivatalosan is elkelt. Apó percegnő nem bízta a véletlenre a dolgokat. Május végén egy szuper titkos visszafogott londoni polgári esküvővel indítottak, színész szerelmével, Callum Turnerrel, de a java csak ezután jött, egy gigantikus 3 napos luxus lagzit csaptak a mesezép olaszországi Palermóban. A szerelmesek azóta megjárták a mézes heteket is, és az internet konkrétan felrobbant, amikor Dua Lipa az Insta oldalán megvillantotta a gyémánt esküvői gyűrűjét. Méghozzá nem is akármilyen pózokban, volt ott sárga bikinis kártyaparti, habfürdős selfie. Oh, a képek alá pedig csak ennyit írt, idézem, mennyország a földön. Nos, mostanában pedig New Yorkban császkál. Bizonyám, nem csak a szerelmet habzsolja, hanem folyamatosan az Electric Lady stúdióba jár, ami azt jelenti, hogy a mézes hetek után azonnal fejest ugrott az újabb világslágerek rögzítésébe, amiket mi itt a Forráson nagyon várunk. És tudja, hogy majd játszunk is. Dua Lipa a bulvár csokorban. DJ Rebel a What a Lie to You feldolgozása. Jön ám mindjárt, itt lesz a New Level Empire elsőként John Newman. Csak slágerek közt küldöm, Nate a Loser.

Nyári üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

0: kettőből, a Just Little című Liberty X darabot hoztam el nektek. Ezzel szántam a második órát, ez a Cocktail 4 órában. Már is Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom Eden Porttal, ilyen lesz a Move!
1: Panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Megújult Magyarország első erdei iskolája, Franciaországban folytatódik a kánikula, egyre több az erdőtűz, ma Táton várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel. A beruházás során teljesen megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, és megújult a központi közösségi épület is. A tetőszerkezet sérült részeit helyreállították, az épület teljes belső festést kapott, emellett korszerű, megújuló energiát hasznosító vízteres pellet kandallót építettek be. Kitértek arra, hogy a fejlesztés részeként új fedett kültéri foglalkoztató pavilon is épült. Franciaországban csütörtökön már 5. napja tartott a kánikula, amely várhatóan egészen a jövő hét közepéig eltart, és amelynek következtében elszaporodtak az erdőtüzek az ország déli és keleti részén. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőhullám az országban, figyelmeztetett a meteorológiai szolgálat. A Météo France a francia megyék csaknem 3/4-ét narancssárga hőségriasztás alá helyezte, és a vasárnap délfelől érkezett hőhullám csütörtökre elérte az ország északkeleti részét is. Csütörtökön az ország nagy részén a maximum hőmérséklet 35 és 39 Celsius fok között mozgott, a mediterrán térségben pedig 40-41 fokig emelkedett. A magas hőmérsékletek, az erős szél és a nagy szárazság miatt nem enyhülnek az erdőtüzek az ország déli részén. Szerdán több mint 325 tűzesetet regisztráltak az egész területen, hangsúlyozta Laurent Nunez belügyminiszter. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom-Bár megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 14 és 18 óra között Tátkertvárosban a 3. Béla iskolában nyújthatják karjukat. És végül sport, 2. alkalommal ad otthont Budapest az U18-as Trófi 7-es rögbi Európa bajnokságnak, amit jövő péntektől vasárnapig a Dr. Koltai Jenő sportközpontban rendeznek. A szervező Magyar Szövetség közleményében kiemelte, az olimpiai szakákban rendezett tornán 22 leány és fiú csapat lép pályára, a 3 napos kontinens viadalon összesen 56 mérkőzést játszanak. Hollósi Szigeti Erika, az MRS utánpótlás fejlesztési és női szakák vezetőjeként elmondta, a mezőny rendkívül erős lesz, hiszen több olyan nemzet is érkezik Budapestre, amelynek a felnőtt válogatottja a kontinens legmagasabb szintjén, a Championship divízióban szerepel. A program jövő pénteken 11 órakor kezdődik, míg szombaton reggel 9 órától estig zajlanak a mérkőzések. A kontinens viadal vasárnap a helyosztókkal és a döntőkkel zárul, a 3 napos viadal ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször megjelenhetnek felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Persze, hogy Tamással. Sziasztok! 2 óráig töltetjük együtt az időt. Ebben az órában hozok neked Buenos Morgan visszatekintőt. Mi a helyzet Andi bogarasságával? No, és persze, hogy folytatódik a foci VB játék. Holnap mit csinálsz? Mesélek programról. Chloe Kajsa, BSV, Kelly Clarkson, Adam Port pedig most kezd. Jön a mú!

A BSV és Albu közös itt a Forráson. Ez a koktél. Köszi, hogy itt vagy. Bocsánat, hogy most megszólalok, nem szoktam, de van egy hírem. Egy személyautó borult fel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható. A torlódás pedig már több mint 3-4 kilométeres. A forgalmat az 56-os kilométernél Tatabánya Óváros csomópontban leterelik. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya Centrum csomópontban már vissza lehet térni az autópályára. Ó, a türelem legyen a barátotok. No és ti a mi barátunk, ha van infótok, dobjátok. Köszönjük, jó utat! Chloe Kajsával itt a szó, szed, szó, hát!

Kajsa és a Szószájtszó halt a tavalyi évből érkezett. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, a felé már túl vagyunk. Te az ebéden? Mi a helyzet ezzel? Éppen eszel, jó étvágyat. Ha túl vagy, akkor pedig persze, hogy kellemes büfit. Van, akinek a vállára telepedj rá. Buenos Morgan visszatekintőt hozok ebben az órában. Andi és a rovarok lesz a téma. Vajon hogy viszonyul a rovarokhoz a hölgy? Kiderül nem sokára, ígérem. Addig tuti, hogy itt a foci VB játék. A részleteket kapod nem sokára. Na, és ránézek az üzenetekre is. És ne felejtjétek, holnap, igen, holnap szombaton, 2 és 6 óra között Komáromban a VFN leszünk. Strandolunk veletek együtt. Ez a strandturnénk első állomása, hiszen megyünk még Tatabányára. Oroszlány is célpont lesz, és visszatérünk Komáromba is, akkor majd a Brigécióba. Szóval holnap 2 és 6 között élő DJ szettel, játékokkal, nyereményekkel és jó hangulattal. No és mind a mellé meleggel, azt is visszük, úgyhogy nektek nem kell hagyjátok otthon. Visszük mi! No és visszük a nyereményt, már ami a foci VB játékot illeti, mindjárt mesélek róla, addig K-pop Demon Huntersből a Golden, jön az R.E.O. és a Party Shaker, KSI pedig Tom Grennan-nel közösködik. Nestek, itt a Not Over Yet, csak slágerek közt küldöm.

mód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat. Nyári üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

0: Bob Dylan Huntersből a Golden hoztam el nektek. Csak slágerek közt repült. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és foci VB játékkal. 9-kor kezdődik a meccs, igen, Spanyolország, Belgium. Megnéztem az üzeneteket, hát úgy érzem, hogy Spanyolország felé hajlik a kezetek. Többen írjátok azt, hogy ők fognak nyerni. 2-1, 3-2, 3-2 az most volt. Igen, 1-0, ilyen is van. Ja, itt egy 0-0, 0-0. Ja, hogy Spanyolország nyer a végén. Értem, értem. Nos, 6 óráig kell elküldened neked is a tippeket. Most próbáltam egy picit segíteni, hát ha sikerült, ha nem, bocs. Szóval 6-ig várjuk a tippeket. 0-20-97-8-97-8 5-ös a számom. A rendes játékidős végeredmény érdekel, viszont ha úgy gondolod, hogy döntetlen lesz, akkor egy további jutót is kérek szépen. Köszönöm! Hétfőn délelőtt sorsolnak a srácok, és ne felejtjétek, hétfőn még a fődíjat is odaadjuk valakinek. És hogy mi a fődíj? Na meg mi a nyeremény? Mutatom!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Komoly, mi? Jó játékot velünk! Lenka mindjárt, itt a Swiss Disco is, Kygo, no meg George Ezra, Budapestre látogatunk, tesszük csak slágerek közt!

0: és a Trouble is a Friend 2008-ból érkezett. Koktél 4 órában, előttem pedig ugye a Buenos Morgan minden hétköznap 6 és 10 óra között, ma úgy fokhíjasan, sőt az egész héten fokhíjasan, viszont jövő héten már teljes lendülettel ketten, mármint hogy Roland és Ádám, Andi persze azért becsücsült és mesélt arról, hogy hogyan viszonyul a rovarokhoz. Én jelentem, fú, így. Na, mutatom, hogy náluk mi a helyzet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: No, Andi, hát tegnap megtudtam rólad valamit, ami engem egyébként meglepett. Azt hittem, már ilyen túl nagy kategóriák nem jönnek fel egymás ízlésében, de nem tudtam, hogy bár én vagyok a bogarasabb kettőnk közül, te vagy az, aki rettegsz ezektől a kis állatkáktól. Hogyha most meg kéne ezt fogalmazni, akkor hol van a skáládon az ettől való félelem, mondjuk így valahol a halálos betegség és az iskolai feleltetés között, vagy hova rapod, mennyire félsz ezektől?
3: Hát a halálos betegségnél a kullancs az szerintem ott van a toppon.
2: Aha.
3: Tehát attól függ, hogy milyen bogáról van szó. Mert például egy darástól annyira nem félek, mint mondjuk egy kullancs. Tehát nekem a kullancs az, ami a legjobb, nagyobb félelmem, és ezt ugye tudják a barátaim is, hogyha én erdőbe megyek, akkor utána át kell nézni nagyon tüzetesen.
2: Tehát, akkor te nagyon boldog voltál, amikor itt a stúdióban találtunk egyet Kittivel, ugye?
3: Igen, nagyon. És én mondtam is egyébként akkor, hogy azonnal hozom az ózongenerátort, és itt berobbantunk. Tehát van igen.
2: Azt a rohadt. Egyébként egy kullancs vajon, hogyha megsokkolod, akkor megdögli?
3: Fogalmam sincs, még nem próbálkoztam vele. Sokan ugye gyújtogatni próbálják szerencsétlent. Igen. Én azért
2: de
3: olyan
2: még
3: szempontból...
2: még akkor, amikor benn van a bőr alatt, vagy már mikor kint van?
3: Hát nem tudom. Jobb esetben akkor, amikor kint van.
2: Okay.
3: De hogy fú, nem. Én bennem is volt egyszer, és rosszul is tudok lenni, hogyha, tehát az a kiszakadó hang, amit hogyha így kitépsz, mert ugye hát nyilván nekem is van ilyen, mi a fenén, most már vettem ezt a kanalat, de...
2: Állítólag nem jó.
3: Nem tudom, mert azóta hál' Istennek le is kopogom, nem kellett használnom.
2: Ki kell harapni?
3: Persze, én kitéptem.
2: Ja, és az, na ezek
3: és az a szakadó hang, tudod, az így konkrétan így lezsibbasztott, és le kellett feküdnöm, mert majdnem elájultam.
2: Jó, már ez is jól hangzik. De akkor neked ilyen praktikus bogárfélelmed van, tehát nem magától a fülemétől félsz, vagy nem olyan vagy, mint a nők, akik sikítanak, ha jön az egér, hogy jaj, egy bogár vagy egy rovar, hanem attól félsz, hogy ezek bármilyen formában megtámadnak, és ez neked árt.
3: Igen.
2: Jó,
3: mondjuk a kullancs, vagy a csótány nem, mert az csak simán undorító. Tehát az az egyetlen ilyen, de alapjáraton igen, mert ugye már volt olyan, hogy a mamámat például a pók is megcsípte, szóval én inkább ezért félek ezektől.
2: Érzem azt, hogy itt most kinyitottunk valamit, hoztam 3 dobozt különböző bogarakkal, rovarokkal, ezekbe kell belenyúlnod, majd megkóstolnod őket.
3: Nem, fúj, nem.
2: De te is ettél én ézét, nem ilyen sáska csipszet, vagy tücsköt?
3: Ahogy tettem a tücsköset, vagy nem tudom milyen volt, amit behoztunk, de azt megettem, igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköz

Bruno Mars, a The Lazy Song zárta a harmadik órát, ez a koktél. A következő óra még tuti, hogy a miénk. Jön az esztergomi krónika, utána pedig Ed Sheeran, a The Fire-rel kezd. Ilyen lesz!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha baj.

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Indul a szabadtéri szezon, a Monostori erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
3: Ez reklám volt.
4: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani a Dobogókői úton. Július 18-án Esztergom ad otthont a 2026-os Magyar Gördeszka bajnokságnak. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. Radnai Márk országgyűlési képviselő a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOT új otthona, ami üzenetértékkel is bír. Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, a város önkormányzatának közgyűlése kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, 11 év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztivál igazgató hozzátette, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Esztergomban a körforgalomépítés második üteméhez kapcsolódó csatornázási munkálatok miatt a Dobogókői utat, az Áhém András utca és a Terézia utca közötti szakaszát teljes szélességében lezárták július 11-e szombat 17 óráig. A kivitelezés ideje alatt kérik a lakosság és a közlekedők megértését, türelmét, valamint fokozott figyelmét. Július 13-án délelőtt 10 órától lesz Esztergomban ismét szöszmötörő foglalkozás, igényes a tényleg felügyelet megoldható, ebben az esetben előzetes egyeztetés mindenképp szükséges. A programon való részvétel ingyenes. Július 18-án Esztergom ad otthont a 2026-os Magyar Gördeszka bajnokságnak, ahol a sporták hazai legjobbjai mellett az amatőr deszkások is összemérhetik tudásukat. A versenyen több kategóriában indulhatnak a résztvevők, köztük női abszolút, férfi U16-16 plusz, valamint Open 18 plusz kategóriában. Utóbbi azok számára is lehetőséget biztosít a versenyzésre, akik nem rendelkeznek versenyengedéllyel. A nap során selejtezők, döntők, csapat, Game of Skate verseny és Best Trick megmérettetés várja a résztvevőket és a nézőket egyaránt. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
6: Nos, hölgyekulak, elkezdjük az utolsót, nem csak a mai napon, hanem a héten is már, ami a koktél óráit illeti. Kevés duma, jó sok zene benne, Bulvár Csokor, ha a Purple Disco Machine-nal találkoztok, és a futball VB játékot is szóba ejtem. Én Tamás, Chris Burke, Tiesto, Madonna elsőként, Ed Sheeran, ahogy ígértem, kezd már is a Zef.

Frankba féle Tokasz Miracle Chris Burke tolmácsolásában. Daniel Merano is közreműködött egyébként a dalban. A tavalyi évből hoztam. Ez a Cocktail, a Forrás Rádió 4 órás magazin műsora arra hivatott, hogy a munka legnehezebb részén átkísérjen téged. Például a Bulvár Csokorral, benne pedig a Purple Disco Machine alias Tino Pointek érkezik. Neki is olyan jó, mint nekem, fűzúgása. Tudom, most másra gondoltatok hirtelen, no, mit fog mondani a műsorvezető, mi? Futball VB játék! Ígérem, hogy folytatom, nem sokára hozom ám a részleteket. No, és hozom a holnapi nap részleteit is. 2 és 6 óra között Komárom, neki is olyan jó, mint nekem, fűzúgása. Tudom, most másra gondoltatok hirtelen, no, mit fog mondani a műsorvezető, mi? Futball VB játék! Ígérem, hogy folytatom, nem sokára hozom ám a részleteket. No, és hozom a holnapi nap részleteit is. 2 és 6 óra között Komáromban a VFN leszünk,

0: Katy Perry és úgy a Teenage Dream csak slágerek közt küldtem. Koktél egészen 2 óráig Tamással. Köszi, hogy itt vagy. A futball VB játékhoz értünk. Spanyolország-Belgium ez a mai meccs, amit meg kell tippelned. Teheted mindez 6 óráig. A 90 perc utáni végeredményre vagyunk kíváncsiak. Ha te 0-0-át, 1-1-et, 2-2-t, 3-3-at tippelsz, akkor léci, írj oda egy továbbjutót is. Köszi, mert hogy tudod, döntetlen esetén hosszabbítás és esetleg 11-es párba is érkezhet. 0-20-94-8-94-8-5-ös, ide kérem, ide várom. Egészen 6 óráig küldhetitek, tehát Bálint Lackó műsor ideje alatt is. Hétfőn pedig nem csak hogy a mai nyereményt, hanem még a fődíjat is sorsoljuk. De hogy mik a nyeremények? Mutatom!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom! A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Most őszintén, nem tök jó? Jó játék!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Emeld új szintre vallalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Karcos a régi napszemüveged? Hunyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: Hozzék ura újra Magyarországon! Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmónia.hu-n.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Green és az Ingo Far To Go 10 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a Cocktail 4 órában Tamás a porondon egészen 2-ig, a Bulvár Csokorban pedig, ahogy ígértem, Purple Disco Machine, a Nudisco abszolút királya. A német Star DJ polgári nevén Tino Pointek június végén egy szívszorító Insta posztban jelentette be, hogy azonnali hatállyal törli az összes fellépését. A helyzet pedig nem játék, kérem. A dolog hátterében súlyos fülzugás, azaz tinnitus és hirtelen hallásvesztés áll. Tino elárulta a rajongóinak, hogy bár 25 éve él együtt a fülzugással, a legutóbbi roham annyira durva volt, hogy az orvosok azonnal eltiltották a dübörgő hangfalaktól. Ahogy ő maga viccesen, de kicsit szomorúan megjegyezte, idézem, úgy tűnik, mégsem vagyok egy gép. No, de jó ír, hogy a kényszer pihenő csak átmeneti visszalépés volt, és a tervek szerint a napokban már július közepén visszatér a keverőpult mögé. Hát például a legendás hírű Pacsa Ibizán. Örülünk, hogy felgyógyul, még jobban örülnék, ha jönnének új dalok. Mihály Schulte mindjárt! Itt lesz a Honey Beast és Paulina közös, elsőként pedig Hamar Bulvárcsokor és Purple Disco Machine, a Hertz mellette az egykori klasszika.

Ádám Schulte, és persze, hogy a Beautiful Reason ez zárta ezt az órát, jelzem és magát az egész koktélt, nem csak mára, hanem a hétre. Meg is köszönöm megtisztelő figyelmet 10 órától mostanáig. A 4 órás magazin műsort, benne pedig kevés dumát és jó sok zenét hallottál Tamással. Hétfőn fogsz ugyancsak, érkezem majd akkor 10-kor természetesen, a koktélos poharadat addig tedd el, majd jól előveszed, és persze újra töltögetjük. Gyere majd akkor is szomjasan, ami pedig a folytatást illeti, Bálint Lackónó, persze, hogy a délutáni csúccsal, az utak híreivel, a futball VB játékkal és jó zenékkel vár. Én visszatérek 6 órára, itt leszek a Forrás Charterrel, benne a Dance Chart, a Porondon, majd pedig ESB 2 órája, 6 és 8 óra között, az lesz a Night Session. Na és holnap jövök, ugyancsak 7 órára, egészen 12-ig, délután pedig ne felejtjétek, Komárom VF Strand, ott leszünk 2 és 6 óra között, például Lackóval is, aki a folytatásban érkezik. Kongs és Boys Noise közös nyitja az órát, ilyen lesz a Get Away. Hello, hello, holnap reggel 7-kor győszök!

0: Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Hello Komárom! Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
5: Skoda.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Vasárnap veszi kezdetét az összmagyar tanártábor Sátoralja új helyen. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Fizetőssé válnak a belga autópályák jövőre. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A bíróságokon június 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságok ügyfelfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, közölte a szervezet az MTI-vel. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek. Így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalat cserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. Fizetőssé válnak a belga utak és autópályák 2027 májusától. Minden autósnak matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Az egyik napilap információi szerint Belgium regionális kormányainak megállapodása értelmében jövő év május 1-től digitális matrica lesz kötelező minden 3,5 tonna alatti jármű közúti használata esetén is, függetlenül attól, hogy Belgiumban vagy külföldön vannak-e forgalomba helyezve. A matrica bevezetésének célja, hogy a külföldi autósok hozzájáruljanak a nemzeti úthálózat karbantartási költségeihez. A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény iskolai közösségi szolgálat teljesítésére várja a diákok jelentkezését. A feladat a fogászati rendelésre vonatkozó beteg elégedettségi kérdőívek kezelése július 13-ától. A szolgálati időtartama a rendelési időkhöz igazodik, melyek a tata.hu oldalon megtekinthetőek, ahol további részleteket is találnak.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, a térségben az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, sokfelé lehet érénk erős az északnyugati szél, 28 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a délutáni csúcs, a mikrofonnál pedig továbbra is Bálint Lászlót hallgatjátok, és természetesen ha péntek, akkor még mindig csak is és kizárólag a legjobb slágerek. Foci VB játékunk utolsó felvonása is érkezik, hiszen ma is tippelhettek még utoljára egy mérkőzésre, úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy tartsatok velem, és tegyetek így bátran a jövőben is.

0: Hát a Vanos Morgan egyik legjobb pillanatát idézzük fel nektek most a következő percekben, amelyben arról lesz szó, hogy a rovarok a plázában miként és hát hogyan fordulhattak elő, és hát Andi hogyan viszonyul hozzájuk, segítek, nem nagy rajongó.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, figyelj, hogyha azt kell mondani, hogy kedves bogár, akkor mit mondasz? Olyat, amire azt mondod, hogy szereted, megmaradjon. Hogyha azt kell mondani, hogy mit utálsz a legjobban, akkor ezt te már mondtad, én behozom egyébként, kettőt hozok be, én a legjobban a mi ez, ezek a lapos bizék, a poloska, azt.
3: Poloska, azt ne.
2: Azt ne, azok a kis zöldek, nem ahogy bejönnek. Igen. Azok a gyűlölöm, mert azok tudatlanok. Azok mennek, mint az őrült, azt se tudják merre, tehát mint egy ilyen nagyon-nagyon buta sofőr a forgalomban, aki nagyon ritkán ül be a kocsijába, és még ivott is. És neked, és nem tudod, hogy kikerül-e. Meg az ágyi tetű az, ami, vagy igen, ágyi tetű, az a nagyon kicsi, vagy az is poloska, ágyi poloska, ezek a poloskák nem jönnek be, amik miatt állítólag a magyar turizmus vissza is esett, mert Magyarországon csomó helyen van, és hogyha bekerül az ágyadba, akkor inkább utána égesd el az ágyadat. Tehát, hogy tényleg ez van.
3: Ja, nehéz ki azokat is kiírtani.
2: Na de kedves, nekem kedves. A méhecske bejön.
3: Igen, azt én is.
2: Darázs nem méhecske. Igen?
3: A méh, igen, azok cukik.
2: Meg a katica, meg a bodobács.
3: Is cuki, igen. Én azt gondolom egyébként, hogy a hangya is hasznos. Én amúgy...
2: Az buli.
3: Igen, és amúgy én tök szerettem a drágám a kölykök összementek be a kis hangyócát, olyan aranyos volt.
2: Na majd ajánlom neked a hangyatálalót, ilyen kis falatokat lehet rászúrni kis hangyákra, katonákat szendvicsekből, és akkor viszik a katonákat, és lehet tálalni, hogy jönnek a vendégek. Na mit szólsz? Vannak ilyen dolgok.
3: Igen, meg a szarvasbogár szerintem az is szép.
2: Az gyönyörű, de félelmetes. Igen. Tehát
3: félelmetes
2: az
3: amúgy, igen.
2: Na várjál, most az van, hogy itt az írtást azt nyilván megindítják, intézik, baktériumokat fertőtlenítik, de nincsen könnyű dolguk. Téged visszatartana egy plázától, egy bevásárlóközponttól, egy környékről? Mert ha a lakásomban van, nyilván teljes írtást kérek, és le kell zúzni mindent, de hogy engem úgy annyira nem, mert azt gondolom, hogy ezek nem jönnek elő, amikor én ott ruhát próbálok.
3: Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy én azért tartanék tőle.
2: Maxok haja részlegen.
3: Ott is, meg eleve mondom, hogy a ruhába belebújik, haza tudod vinni.
2: Mi, de belebújik a ruhádba?
3: Hát, hogyha úgy elszaporodnak, belebújhat a ruha közé szerintem. Tehát ott az a baj, tudod, hogy nem tudom, én nem szívesen mennék, nekem amúgy is kiesik az alli, hogyha Budapestre megyek, tehát én nem azt választom elsőként. Nagyon ritka, hogyha oda megyek, egyébként a környéket se szeretem, meg nem tetszik.
2: Na, kösz!
3: Te ott
2: jó, vagy? De nem mersz autóval bejönni a városba. Hát.
3: Várjál, lehet, hogy nem az Alli, hanem a Corvin, de a Corvin pláza. Igen,
2: az
3: nem.
2: Azt elismerem.
3: Na, az, igen, de összekevertem, igen. Szóval nem biztos, hogy szívesen mennék ezek után.
2: Andi, küldik neked a bogarakat, Monika küldött igen. Valamit. Felismered amúgy? Ez cincér? Hős cincér? Nem, tényleg nem tudom, ezekben nagyon rossz vagyok.
3: Lehet, igen, a cincér. A hüvelypannában volt ilyen, igen, ez cincér. De ez cuki.
2: A hüvelykről jut eszembe, melyik az, amelyik megeszi az urát? Az meg a bizony, az a sáska, nem?
3: Igen.
2: Az is egy nagy állat. Igen. Láttam egy ilyen mémet, hogy éppen közösülnek, és fél szegény férfi, és akkor mondja, hogy ugye nem fogod leharapni a fejemet, és akkor mondja a másik, hogy nem, az csak a nőstények szokták.
3: Ja, igen. De egyébként azok harapnak.
2: Harapnak?
3: A sáskák. Igen.
2: De ki jut el odáig, hogy megharapja egy sáska? Tehát, hogy nem kerülsz a közelébe, vagy oda jön
3: is már hallottam olyat, aki 10 éve megharapott.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon! Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

játékunk folytatódik itt a Forráson, és lehet tippelni Spanyolország és Belgium összecsapására. Tegyetek meg bátran 0-20-98-98-5, és hogy mit nyerhettek? Hát először is azt nyerhetitek, hogy napi nyereményként a Haggis Darts javoltából 4 órát dárcoztok Tatabányán, vagy adott esetben most már a fődíjat is játszhattok, hiszen nagyon-nagyon-nagyon közel van már a vége. A végjáték maga a VB-nek is, meg a játéknak is, de hogy az, aki nagyon szerencsés lesz, egy wellness hétvégét nyer a Duna Residence jóvoltából, három napra, két éjszakára, két főre és félpanziós ellátással itt a Forrás Rádióban, ez tehát a fődi. Sok sikert mindenkinek! Ja igen, és hogyha döntetlen tippeltek, írjátok meg azt is, hogy melyik csapat fog tovább jutni, mert itt már ma este valaki búcsúzik. Az Evanar és Ultranate közös, viszont most azonnal jön, itt van a Starlight.

paradise with you. Kygo, Chase in Paradise itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, hamarosan pedig információkkal, hírek is lesznek, természetesen ezt megint Kittitől hallhatjátok majd. Aztán pedig Selena Gomez is érkezik még, de eddig még nem megyünk el, mert hogy még van három dal, ami ebbe az órába belefér. Mégpedig a BSV Marics Peti közös az első, amivel kezdünk. Ha nem hallottátok még a Rollercoaster-t, akkor itt az

0: Tell it to my heart, itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Nos, a következőket illetően megyünk is tovább. Na, hogy Kittivel, ahogy mondtam már nektek, aztán pedig érkezik majd Selena Gomez és az In the Dark. Mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ugye nem baj, ha baj.

0: Király, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8 per A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 ezer forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Új alapokra kerül a vasút fejlesztése és finanszírozása. Az Európai Bizottság jóváhagyta hazánk csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Bács-Kiskun vármegyei munkatársai 3 maroklőfegyvert és 4 gépkarabét találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán, közölte a hivatal az MTI-vel. Közleményük szerint Tompánál jelentkezett belépésre egy gyanúsan viselkedő szerb állampolgár, aki nem jelentett be vám és adóköteles árut. A pénzügyőrök azonban alaposabban átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett ruhába tekerve gépkarabélyokat, valamint egy sportáskában több maroklőfegyvert és tárakat találtak. Közölték azt is, hogy egy másik esetben Herceg-Szántónál akart belépni az országba egy szerb férfi, aki szintén úgy nyilatkozott, hogy nincs bejelenteni való áruja, de a vizsgálaton a NAV munkatársainak feltűnt, hogy gyanúsan kopottak az ülések csavarjai. Az ülések mögül a motortérből, valamint a légzsák helyén kialakított rejtek helyről is csempész cigaretta került elő. Július 9-e és 12-e és július 25-e, 26-a között változik a vasúti közlekedés a Tatabánya-Oroszlány vonalon. Az S12-es vonatok ebben az időszakban csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Budapest déli és Tatabánya között az utasok a győri S10-es vonatokkal utazhatnak. Ez azt jelenti, hogy Oroszlány és Budapest között az érintett napokon nem közlekedik közvetlen vonat, az utazáshoz Tatabányán át kell szállni. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, a térségben az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, sokfelé lehet érénk erős az északnyugati szél, 28 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A délutáni csúcs ebben a pillanatban a második órájával folytatódik. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ebben az órában is hozok nektek kiváló slágereket, és természetesen ezen slágerek között például Beyoncé-t, vagy éppen Jamie Woo-t is megtaláljátok. Előtte viszont itt van Selena Gomez, jön már is az Indy.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Born Again, Salt Liza és Zsa Zsakett közöseit a Forrás Rádióban. Ti pedig csak slágereket kaptok a folytatásban is, na meg egy kis VB tippjátékot. VB tippjátékunkat akkor folytassuk is, mit szóltok hozzá. Az van ugyanis, hogy még mindig tippelettek. A mai nap, az utolsó lehetőség, még pedig arra, hogy tippeljetek a Spanyolország-Belgium meccsre. Írjátok meg, hogy ki fog nyerni, és milyen arányban a 0620-9985-re. Cserébe 4 órás darts élmény a Haggis Darts jóvoltából vár rátok, illetve egy fődíjat is kisorsolunk majd a játék legesleg végén. Három napra, két éjszakára, két főre és félpanziós ellátással a Duna Residence jóltából nyerhettek egy wellness hétvégét. De tök szupi, nem? Én azt gondolom, hogy ezt így érdemes mindenképpen megpályázni. Iman Becker és a Belly Dancerrel pedig rögvest megyünk is tovább. Jöjjenek a hastáncosok!

0: közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Közlekedési információk természetesen most is érkeznek hozzátok, és most is elsősorban az M1-es autópálya információival megyünk. Szakaszosan torlódik a Pest felé vezető oldal már Komáromtól egészen az M0-ásig. Elég nehéz dolgotok van, hogy őszinte legyek, úgyhogy kerüljetek a főút irányába, vagy más útirányba, amennyiben más úti célotok van. Minden esetre nagy kitartást kívánok mindenkinek ezen a szakaszon. Na pedig közlekedési infótok van, ne felejtjétek 0620 978 978-5. Nagyon szépen köszönjük, balesetben. Tessék út!

0: És akkor az óra végéhez érkezve én mondom nektek azt, hogy maradjatok velem, velünk, hiszen Kitty, és a hírek után jön majd DJ Rebel oldala, egy újdonság, a Lie to You.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Hello Komárom! Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
4: Indul a szabadtéri szezon, a Monostori erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! A szak és a fizikai munkások toborzásában is a megbízhatóság lett a legfontosabb szempont. Az ECOFIN elfogadta a magyar helyreállítási tervet, a fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, Kátai Németh Vilmos szerint. 3 perccel járunk 4 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa az ECOFIN pénteki ülésén elfogadta a Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ezzel mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter pénteken a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékosságügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. Hozzátette, vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. A tervet a tanács munkájában résztvevő érdekképviseleti szervezetek hamarosan megkapják véleményezésre, írta Kátai Németh Vilmos. A magyarországi cégek számára a szak és fizikai munkavállalók toborzásában is a megbízhatóság lett a legfontosabb kiválasztási szempont, közölték egy kutatás alapján az MTI-vel. A kék galléros dolgozók két fő csoportja a magyarországi munkaerőpiacon a szakirányú végzettséggel rendelkezők és a betanított segédmunkások. A válaszadó munkáltatók 90%-a jelölte meg a kék galléros munkaerőigénynél elsődleges kiválasztási szempontként a megbízhatóságot, a második helyen a fizikai állóképesség, a harmadikon pedig a szakmai tapasztalat szerepelt. A közlemény szerint a szak és a fizikai munkaerő felkutatásához a cégek a belső ajánlási rendszert, az állásportál hirdetéseket és a Facebookot alkalmazzák. A résztvevők csaknem 55%-a szerint a szakmunkásoknál a legnagyobb problémát a bérigények és a kínált fizetés közötti különbség jelenti. Emellett a jelentkezők alacsony száma és a megfelelő szakmai tapasztalat hiánya is fontos akadály. Zenés táncos kerti parti lesz Tatabány Kárlóval a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon melletti szabad területen július 11-én, vagyis a holnapi napon. Az ingyenes program este 6 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Napos gomoly felhős időre van kilátás, a szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel, 31 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok. A mikrofonnál pedig még mindig Bálint László. Ebben a próra, ebben az órában pedig természetesen hozom nektek majd a VB tippjátékunkat, ha esetleg lemaradtatok volna róla, illetve beszélünk egy picit a Buenos Morgenről is. Szóval mindenképpen érdemes velünk tartani.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este.

mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

0: kamu napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucs

0: Ghost Town, a Purple Disco Machine itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és természetesen folytatjuk továbbra is az érdekességekkel, a VB tip játékunkkal is, de előtte egy picit visszatekerjük az időkerekét ma reggelrel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Akkor most válasz ki hármat, amit hogyha ebből elrejtek a lakásodban, akkor ugyanolyan nyugodtan alszol, és nem aggódsz, hogy majd kijönnek a szekrény alól. Hármat ki kell választanod, amit este elrejthetek nálad.
3: Jó, a Szent János bogár.
2: Ezt meg is látod, nem? Mert furcsa, hogyha világít a komód.
3: Igen, igen. Okay? Igen, mondjuk a légy, mert az csak idegesítő, de ártalmatlan.
2: Jó, én ezt biztos kiszavaznám.
3: Mi volt még? Várjál, nem most így hirtelen. Amire
2: szúnyog, hangya, poloska, krumpli bogár, darázs. Katica. Nekem a katica jöhet, inkább én a katica helyett egy legyet. Azt hiszem, hogy
3: katica,
2: én...
3: Katica, ja, igen.
2: Meg akkor lehet, a katica lehet a harmadik. Is, mert
3: jó,
2: az írt olyan
3: nem,
2: dolgokat.
3: Nekem nem. Katica. Nekem ne legyen pókom, menjenek ki onnan az én lakásom.
2: Jól van, Andi, most a következő percekben fogsz-e így csapkodni, vakarózni, viszketni, azt hinni, hogy valami rád mászott, ilyen fantompókokat, meg ilyesmiket tapasztalni magadon?
3: Nem, most szerintem nem. Erdőbe szoktam ilyeneket csinálni, de most annyira azért nem.
2: Jó, akkor küldjetek.
3: Itt biztonságban érzem magam egyelőre.
2: Nagyon-nagyon rosszul véled ezt a dolgot. Na jó, drága hallgatók, küldjetek még képeket Andinak, bogarakról, rovarokról, mi egyebekről. Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap!

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap

0: állunk a bulira.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda. Hozék ura újra Magyarországon! Augusztus 11-én az Esztergomi Bazilikában ad közös koncertet a világhírű tenor Szamosi Szabolcs orgona művésszel. Felejthetetlen este. Jegyek a filharmónia.hu-n.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel, és hamarosan Kitty is érkezik a hírekkel és az információkkal. Azért még bőven van időnk zenélni, úgyhogy ezt ki is használjuk, és egy újabb slágerrel, ez esetben Eva Jannal és a Vasukával, valamint Jay-Z-vel és Kelanival folytatjuk. Mindjárt jön a Good Life. Maradjatok velünk!

0: Bizarep és Shakira közöse után pedig Kitty jön a hírekkel, mi pedig Bob Sinclair és Kaizovel folytatjuk. Mindjárt jön az I Can't Wait, de azért várjátok ki. Mutatom!
1: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikulturhaz@gmail.com e-mail címen. Július 17. este 19:30. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Esztergom díszpolgára lett Maráz Zsuzsanna és Neuser András. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok az elárasztott sóbányánál. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Esztergom közgyűlése Maráz Zsuzsanna és Neuser András részére a város iránti rendíthetetlen elkötelezettségükért az Esztergom megyei jogúváros díszpolgára kitüntető címet adományozta, közölte közösségi oldalán Hernádi Ádám, a város polgármestere. Hernádi Ádám bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy ünnepeljék legújabb díszpolgáraikat közösen augusztus 20-án az Erzsébet Parkban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és a munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be a román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más árvíz sújtott a térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. A térségben további munkálatokat is terveznek, melyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet, melyet jelenleg számos település a Kisküküllőből nyer, mondta a tárcavezető. Mint ismerte, a román állami tulajdonban lévő Parajdi sóbányába tavaly májusban zúdult be a felette folyó Korondpatak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a tárnákat. Tartanak még ebben a hónapban ingyenes jogi tanácsadást Kisbéren. A Családsegítő Központban július 13-án és július 16-án fordulhatnak segítségért a szakemberekhez délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Napos gomoly felhős időre van kilátás, a szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel, 31 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel. Az utolsó óra ilyen szempontból tényleg semmit nem jelent, mert ugyanúgy hozzuk nektek a lendületet, a jó hangulatot és a kiváló slágereket itt a délutáni csúcsban. Itt át találkozhatok hamarosan Peggy Gou-val, vagy éppen Király Viktorral, de megemlítettem nektek Bob Sinclair és Kaiser közösét, amit amúgy ígértem is. Úgyhogy itt van már is az I Can't Wait, csak hogy ne várjatok tovább.

0: Jude Law és a Vroom, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel. A következő percekben pedig megismerhetitek a Buenos Morgan egy olyan részletét, amit lehet, hogy nem is hallottatok a reggel folyamán, de hát épp ezért érdemes visszatekinteni. Andi és a rovarok röviden összefoglalva, és hát mondhatni, hogy a következő pár percek kicsit fülbemászó lesz. Csak nem biztos, hogy úgy, ahogy gondoljátok.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Bizony. Tudod, mitől rettegtem nagyon, és ez a totálisan teljes hülyeség, hogy a fülbemászó belemászik a fülembe. De egyébként a mai napig rettegek a fülbemászóktól.
3: Na most már érted, hogy miért húzok kapucnit az ilyen táboros helyeken?
2: De a kapucnin bemegy.
3: Te, minimum egy fejhallgató kell. Így meghúzom. Így meg szoktam húzni.
2: Ja. És hogyha már benn van? És nem vetted észre, és jaj, akkor bezártad, nem szabadulhat.
3: Ne.
2: Andi most nem alszik, ne, így nyit a szemekkel, fog forgolódni.
3: Nem, az is egy undorító állat.
2: És hallod, egyébként tök logikátlan, egy táborban jöttünk erre rá, mert a haveromnak a sátrának az ilyen csöves szerkezetéből jöttek elő. Tehát, hogy abban volt nagyon sok, és ettől rettegtünk. De gondolj már bele, ugye mi a logikája? A fülbemászó sötét lyukokba, meg sötét helyekre
3: amúgy
2: bemászik, tényleg úgy van?
3: Igen, amúgy igen, én is nagyon sokáig fülbe, meg mindenki fülbemászol.
2: De az úgy is van leírva?
3: De abban, hogy fülbemászó, igen. Én így emlékszem.
2: Szerinted csak nyugtatod magad, szerintem az fülbemászó.
3: Kitaláltam, igen.
2: Hát megnézem. Hát minden fülbemászó, milyen. Nem, ez fülbemászó, Andi. Sajnálom, fülbemászó. Nem akarom elrontani az életedet ezzel, de...
3: Nem, én úgy olvastam.
2: Lehet, hogy vidéken fülbemászó, de amúgy fülbemászó. Na és az van, hogy ez ugye sötét lyukakba megy, na de éjszaka... Éjszaka a füled nem sötétebb lyuk, mint bármi más. Tehát, hogy értem én, hogy zigekbe, zugakba megy, de... Na mindegy, képüzenetek jönnek neked, ha mered, nyisd meg, várjál Zsoltól, mit kaptunk, én megmerem nyitni.
3: Ez nagyon undorító,
2: és fülbemászó,
3: ez a
2: igen?
3: Fülbemászó, igen.
2: Sajnálom.
3: De nem tudom, miért fülbemászó, nem tudom,
2: nyugtattad
3: valahol
2: magad.
3: Lehet.
2: Nyugtattad magad?
3: Lehet.
2: Tudod,
3: igen.
2: Hogy ilyenekkel nem élsz, hogy fű, és
3: igen,
2: akkor nincs
3: veszély. Igen, hogy ne féljek tőle, hogy a fülembe mászik.
2: Egyébként szerintem a reggae fesztiválon hányan paráznának be, hogyha fülbemászó jönne?
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám.
4: No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs a Forrás Rádión.

Valami van a levegőben. Hát mondjuk a búcsú illatát érzem ebben a percben, mert ennyi volt már a délutáni csúcs. Holnap viszont találkozhatunk Komáromban, mert hogy megyünk egyet kitelepülni, aztán pedig természetesen én még a tempomatban is jelentkezem előtte, úgyhogy találkozunk majd akkor is. Addig is minden jót nektek, és további kellemes rádiózást kívánok. Szép hétvégét, Bálint Lászlót hallottátok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálnak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

Baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, köszöntöm Önöket. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A META termékeinek függőséget elősegítő kialakítása sértheti az uniós szabályokat. Módosítani kellett a kék szalag útvonalát az alacsony vízállás miatt. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal, derül ki a közleményből. Hozzátették, hogy a 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lesz alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendező Magyar Szövetség sajtó közleménye szerint 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balaton Füredről. Jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat. Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Meta amerikai technológiai óriás vállalat megsérthette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletet, mivel a Facebook és az Instagram platformok kialakítása függőséget elősegítő elemeket tartalmaz, amelyek veszélyeztethetik a felhasználók, különösen a kiskorúak és a sérülékeny csoportok mentális és fizikai jólétét. A bizottság pénteken ismertetett értékelése szerint a Meta nem mérte fel megfelelően az olyan funkciók kockázatait, mint a végtelen görgetés, az automatikus videólejátszás és értesítések és a nagymértékben személyre szabott ajánlórendszerek. Ma kezdődött és vasárnapig tart a Nemzetiségi és Sörfesztivál környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak programok, felép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Hónai Mirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka szélcsendes, csillagfényes, gyengén felhős, nyugodt idő valószínű, kellemesen felfrissül a levegő, szombaton nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős meleg időre lehet készülni, a hőmérséklet holnap reggel 14, délután pedig 30 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Charter, péntek van, a klubok legjobbjai jönnek, valamint a 20. helyen David Guetta, a Teddy Sims és Tones and I, indul a gong.

héten David Guetta és Teddy Swims, na meg Tonsz and I persze, itt volt a Gon-Gon-Gon. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem nektek a Dance Chart legjobbjait, és ne feledjétek, jön ma is visszatekintő rovat. Itt lesz a következő órában a Toka Disco és Lénárt és Salamon közös Getaway. Találkozhattok ESB-vel is a Light Session 2 órájában, előtte pedig tudko, hogy itt lesz Calvin Harris, felrobbantotta Manchestert. Na hát, hogy hogyan is, mesélem nem sokára. Bad Bunny pedig történet mert írt Londonban, erről is kapsz információkat. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt DJ Rebel és a Lie to You, aminek az elejéről lehagyták, hogy Old Eye, mert hogy Lie to You, ez volt ugye egy régi dal, hát ez kapkodta elő, mindjárt jön, az adja pedig az introvertált dal robbant, ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást!

tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

Újdonsággal, a Nueva jó volt a tiétek, ha jól mondtam, ha nem, akkor meg bocsi. Apropó, Bad Bunny megint átírta a zeneipar szabálykönyvét. A 32 éves Puerto Rico-i szupersztár június 7-én és 28-án gurította le a Debit Tira Más Fotos című világ körüli turnéjának legfontosabb állomását. A BBC beszámolója szerint a londoni Tottenham Hotspur stadionban esténként 50 ezer tomboló rajongó előtt lépett színpadra. Ezzel ő lett a történelme első latin művésze, aki brit stadiont töltött meg. Bár a dalai 100%-ban spanyolul szóltak, a nyelvi korlátok teljesen eltűntek a füllete londoni éjszakában. De a buli nem csak a táncról szólt, hanem a mély érzelmekről is. Benito a koncert közepén leállította a zenét és a színpadról küldött megható üzenetet és hatalmas ölelést Venezuelának a napokban történt pusztító földrengések után. Van itt szív is, kérem, a hangon kívül. Bad Bunny után pedig állok és Bibi Rexa, a Deep in Your Love érkezik a 17.

Ed Sheeran, és jó, hogy a 14. helyen az Azizám, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, a Dance Chart a porondon egészen 8-ig, én Tamás, jön Clementine Douglas, mellette pedig, hát jó, hogy Calvin Harris olyan tempót diktál a nyárra, hogy a hangfalak is beleizzanak. Kezdjük a legnagyobb durranással, a 42 éves világsztár fő fellépőként zárta a manchesteri Parklife fesztivált, ahol kerek 13 év után állt újra színpadra. A DJ Mag beszámolója szerint a gigantikus Heaton Parkban több tízezer ember torka szagadtából énekelte vele a How Deep Is Your Love és a We Found Love slágereket. Kevin pedig a set végén egy liba bőrös Avicii tribúttal, a Levels remixével küldte extázisba a tömeget. No és ha ez nem lett volna elég, a brit rajongóknak a DJ a hétvégén Dublinba is átruccant, ahol két hatalmas, teljesen teltházas open air stadion bulit nyomott le a helyi szuperszár Jay-Z társaságában. Nos, ennyit Calvin Harrisről. Ő jön, mint ahogy emlegettem, Clementine Douglas áll mellette. Blessing, így a dal a klubok legjobbjai között a 13.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok. Új alapokra kerül a vasút fejlesztése és finanszírozása. Az Ecofin elfogadta a magyar helyreállítási tervet, a szak és fizikai munkások toborzásában is a megbízhatóság lett a legfontosabb szempont. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Esztergom közgyűlése Maráz Zsuzsanna és Neuser András részére a város iránti rendíthetetlen elkötelezettségükért az Esztergom megyei jogú város díszpolgára kitüntető címet adományozta, közölte közösségi oldalán Hernádi Ádám, a város polgármestere. Hernádi Ádám bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy ünnepeljék legújabb díszpolgáraikat közösen augusztus 20-án az Erzsébet Parkban. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa az Ecofin pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ezzel mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá. A magyarországi cégek számára a szak és fizikai munkavállalók toborzásában is a megbízhatóság lett a legfontosabb kiválasztási szempont, közölték egy kutatás alapján az MTI-vel. A kék galléros dolgozók két fő csoportja a magyarországi munkaerőpiacon a szakirányú végzettséggel rendelkezők és a betanított segédmunkások. A válaszadó munkáltatók 90%-a jelölte meg a kék galléros munkaerőigénynél elsődleges kiválasztási szempontként a megbízhatóságot, a második helyen a fizikai állóképesség, a harmadikon pedig a szakmai tapasztalat szerepelt. A közlemény szerint a szak és a fizikai munkaerő felkutatásához a cégek a belső ajánlási rendszert, az állásportál hirdetéseket és a Facebookot alkalmazzák. A résztvevők csaknem 55%-a szerint a szakmunkásoknál a legnagyobb problémát a bérigények és a kínált fizetés közötti különbség jelenti. Emellett a jelentkezők alacsony száma és a megfelelő szakmai tapasztalat hiánya is fontos akadály.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka szélcsendes, csillagfényes, gyengén felhős, nyugodt idő valószínű, kellemesen felfrissül a levegő. Szombaton nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős meleg időre lehet készülni. A hőmérséklet holnap reggel 14, délután pedig 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

tizedik a héten. Elök és Jazz Glean, a Summer's Back volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert. Péntek van, úgyhogy a Dance Chart a porondon. No meg mindjárt a Visszatek rovat. A Toka Disco és Lénárt és Salamon közösen. Ja, majd a Galloway találkozol ESB-vel is a Light Session 2 órájában. Addig pedig hozom neked a legjobbakat. ATB és Topic, no meg E7S. Itt pedig a Hertz és Purple Disco Machine darab. Jó, hogy a Wonderful Life, mert hogy ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

nyolcadik az ATB Topic és E7-es közös Your Love, a hetediken Adam Port és a Move. Ez a charter, a hétköznapi slágerlista. Köszönöm, hogy velem tartasz, mondom a menetrendjét. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart. Ez van ugye ma, robogjunk 2013-ig. Abban az évben ezen a héten a Tokadisco és Lénárt Salamon közös volt az első. Íme itt a Getaway.

Tűzsel, kinek hogy tetszik, és az Ultra Naté, valamint Imael Angel közös Moving to the Sun repült felétek, nagy kedvenc mostanság. Ez a charter, köszi, hogy itt vagy, a Disturb és a The Sound of Silence a folytatásban itt a Dance Charton, ez a 6.

6-án a Disturb és a The Sound of Silence, te a Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát, a chartert hallgatod a klubok legjobbjaival, Cyrill a folytatásban, az 5. a Stumbling In.

Nexa és a Faithless közös, jó, hogy a New Religion volt a tiétek charterben, pedig ugye a Dance Chart, de tudjátok mit, segítek. Mármint abban, hogy mi van utánam, hát mix műsor természetesen, a Light Sessionről beszélek DJ Bólival, DJ Yellow-val, Spy the Ghost-tal, DJ Major Gabe-bel és ugye ESB-vel. Vasárnap is érkezik a program, ugyanúgy 8 és 10 között, akkor BRK a porondon, utána pedig a Launch Session-t kapjátok, Norbert van Dél, annak rezidense. Még mielőtt megijednél, szombaton sem maradsz mix nélkül, a Saturday Live Session indul 8 órakor DJ Hubik műsorvezetésével, az éppen aktuális DJ-ket pedig megtalálod minden közösségi felületünkön. Na ezen a mix műsoraink menetrendje, ez viszont még a Charter Accent-tel, Sarah-val és Misha Millerrel, a Don't Leave érkezik már is, a harmadik.

0: veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 7-től pedig indul a szombat délelőtti program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáó-csó mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: ezzel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Nyaralás előtt fontos tájékozódni arról, hogy mi lehet az utipodgyászban. Kápolna szentelő ünnepséget tartottak a tatai laktanyában. Jakül Vivien 1500 gyorson is ezüstérmes. Itt Talar Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. július 10-én, pinteken este 8 órakor. Nyaralás előtt fontos tájékozódni arról, hogy mi lehet az utipodgyászban. Ennek részleteiről beszélt rádiónknak Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferensá.
2: A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például a cigaretta, az alkohol behozatala jelenti. A NAV honlapján közérthető informatív tájékoztatójában kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, mert nem mindegy sem az úti cél, sem az, hogy az Európai Unióból vagy az Európai Unión kívülről hozzuk haza. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezünk. Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat, vihet saját magának vagy ajándékba megvásárolt terméket. Vannak azonban olyan áruk, veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok, amelyek szállítása engedélyhez kötött. Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró összértékig lehet behozni. Utazásnál a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek, nagykövetségek és konzulhivatalok adnak felvilágosítást. A veszélyeztetett állat és növényfajok, illetve a belőlük készített termékek, például kőkorall, állati szőrme, engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság és bűncselekmény esetén akár 3 éves szabadságvesztés is. A NAV kezdeményezésére már nem bűncselekmény az ilyen termékek behozatala kis mennyiségben, de speciális szabályok továbbra is érvényben vannak ezekre a fajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is. Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a rendszeres gyógyszert szedőknek, mert csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal a külföldre. Az Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan kisállatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit állatorvos állít ki. A készpénzre is szenteljünk figyelmet. Minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az Európai Unió területére be vagy onnan kilép. A NAV honlapján elérhető utastájékoztató mindezeken túl természetesen részletezi az Európai Unión belüli utazás jövedéki szabályait is.
1: Kápolna szentelő ünnepséget tartottak július 6-án a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár és a Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat együttműködésével a tatai laktanya kupola épületében. 2023. októberében adták át a felújított helyszínt, miután a laktanya 20-as számú épületének emblematikus kupola csarnoka teljesen megújult, helyet adva az új kiképző és szimulációs központnak, amely a Magyar Honvédség tűzér és harckocsizó képességének kiképzési és segédeszközrendszere. Tóth István dandártábornok, a Klapka György első páncélos dandár parancsnoka elmondta, a kápolnára nem csupán az épület részeként tekintünk, hanem vallási és kulturális térként, a hit és a közösség szimbólumaként. Az épület ad otthont a korszerű szimulációs központnak, egy több száz fő befogadására alkalmas színházteremnek, tantermeknek, irodáknak, valamint két alegységünk elhelyezési feltételeit is biztosítja. Külön öröm számunkra, hogy a felújított kápolnában a dandár művészei által készített képek kerültek a falra, legfontosabb fegyvernemi védőszentjeinket ábrázolva, Szent Kristófot, Szent Lászlót és Szent Borbálát, akik állandóan őrzik, vigyázzák és óvják a fegyvernemhez tartozó katonák tevékenységét. Tóth István úgy fogalmazott, katonai közösségünk értékeinek megőrzésére nem is lehet méltóbb hely, mint egy saját kápolna, amely az itt tartandó vallási és kulturális eseményeken keresztül a jelen és a jövő katonáinak egyaránt nyújt elcsendesülést, lelki feltöltődést, élményt és az összetartozás egy sajátos formáját, melyet mindenkor a hit ereje kísér. A kápolna szentelő ünnepségen részt vett Berta Tibor dandártábornok, a katolikus tábori püspökség püspöke, Mészáros László ezredes, a protestáns tábori püspökség püspöke, valamint dr. Író Sándor és Müller Csaba tábori lelkészek, írja a tata.hu. Az amatőr csillagászat és az okos távcsövek iránt érdeklődőket várja július 11-én Esztergomban a harmadik Sea Star Hungary csoport találkozó. Az ország különböző pontjairól érkező Sea Star tulajdonosok és csillagászat kedvelők egy egész napos köteten találkozón oszthatják meg tapasztalataikat, ötleteiket és élményeiket. A rendezvény a Sea Star Hungary közösség szervezésében valósul meg, és nem csak a gyakorlott felhasználóknak szól. Azokat is várják, akik most ismerkednek a csillagászat világával, kíváncsiak az okos távcsövekre, vagy éppen vásárlás előtt állnak. A résztvevők saját Sea Star távcsövüket is magukkal vihetik, így a találkozó egy látványos távcső bemutatóvá is válhat. A szervezők emellett egy különleges meglepetés vendéggel is készülnek, akinek kilétét egyelőre homály fedi, de a csillagászat iránt érdeklődők számára bizonyára ismerősen cseng majd a neve. Az időpont július 11-e szombat 9:30, a helyszín pedig az esztergomi művelődési ház. A részvétel ingyenes. És végül sport. Jakül Vivian ezüstérmet szerzett 1500 méter gyorson az úszók ifjúsági Európa bajnokságán csütörtökön Münchenben. A Budapest Honvéd 17 éves tatabányai versenyzőjének, aki ősz óta ismét nevelő edzőjével, Kocsis Mártával készült tatabányán, ez már a második ezüstje, miután a korosztályos EB keddi nyitónapján is a második lett, akkor 400 méter vegyesen. A magyar csapat három nap után három medálnál tart, szerdán a nyírbátori Antal Dávid címét megvédve az első helyen végzett a 200 méteres pillangóúszás döntőjében. A hírperceket hallották itt Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session!

0: azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

Pálomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, a

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Forrás Rádió, légy bárhol, mindig vele.

0: forog.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

nem tudsz dönteni, mit hallgass? Mi már? Eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mindig veled. Mi már?